0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

Lusták, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zenék.

0: vagy egyedül. Most is veled vagyunk.
1: Jó fejek a műsorvezetők, változatosak a zenei összeállítások, és mindig az aktuális információkat és híreket megkapjuk.
2: Hajrá, Best FM!
0: Ez a Best FM!

0: FM-ből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
1: Változatosan.

0: Minden információ, amire szükségem van, időjárás, közlekedés, programok, mind megkapom itt nálatok.
1: Bekapcsolom, és jól érzem magam.
2: Otthon, autóban, munkába menet, a Best FM ott van veled.

0: Jó reggelt, Nyíregyháza!
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
2: Jó minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
3: Ez a 103.9 Best FM.

0: Emlékszel? A mi korunkban a klímaberendezés még nagyon mechanikusan működött. Az autóban leengedtünk minden ablakot. Két nap, és a fül orgégén nyaralt az egész család. Emlékszel? A hőskorban még kuriózum volt Budapestre feljutni. És ma már... ők örülnek, ha lejutnak hozzánk. Emlékszel? Mi még busszal jártunk. És mennyit nevettünk, amikor meghallottuk a hangszórókból recsegve. Aranyoskáim, kapaszkodjanak! Söndörödünk! Emlékszel? Mi még mennyit szenvedtünk az általános iskolában az orosz nyelvvel. Igazuk volt. Inkább az angolt tanultuk volna. Emlékszel? Ősei lettünk egy letűnt kornak, amelyen a mostani fiatalok csodálkozva mosolyognak.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103.9 MHz-en.

0: Nagyon aranyosak a műsorvezetők, feldobják a napomat.
1: Szeretjük nagyon ezt a rádiót.
0: Jó, minden, amit csináltok benne, komolyan. Lelkesek vagytok, fiatalosak vagytok.
2: Nyíregyháza szeretetével. Ez a Best FM.

0: FM.
1: Best FM. A legjobb zenék.
2: A legjobb zenék.
3: A fülnek, az agynak, a szívnek.
4: A szívnek.
1: Szerintünk nem csak a 20 évesek.

Más dolgokat írok, mint 20 évesen, mikor a kanyarokat vettem túl élesen, ahogy törhetetlenként a végére szaladnék, akira

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan.
1: Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Veszélyben a kőrizsfák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a kőrizsrontó kalcsúdíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBIH növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, csak a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor-zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

0: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
1: Ez is csak egy nap, nem a világ vége, a kedvedet letölje.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei, változatosan.

Milky a Best FM-mel. A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programot.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Albérlet szezon, élénkült a kereslet, a rollerezés szabályaira figyelmeztetnek, korlátozták a szökőkutak működését. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrispák, a kőrisontó karcsúdíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebbek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Élénkült a kiadó lakások iránti kereslet Nyíregyházán. Az egyik nagy ingatlan közvetítő portál adatai alapján a városban naponta átlagosan 30%-kal többen érdeklődnek albérletek iránt, mint korábban. A nagyobb egyetemvárosokban is jelentősen nőtt a kereslet. Országos viszonylatban ugyanakkor egyelőre elmarad a roham az albérlet piacon. Ez azt mutatja, hogy a hallgatói kereslet azokban a városokban koncentrálódik, ahol nagyobb egyetem működik, írják. Fontos a védőfelszerelés használata a rollerezés közben, abban az esetben ugyanis, hogyha esünk, ez megvédhet a komolyabb sérülésektől. Emellett van néhány olyan szabály, amit be kell tartani, mondta a rádiónknak Szűcs István, rendőr alezredes, a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei rendőrfőkapitányság közlekedésrendészeti osztályának megbízott vezetője.
3: Mindenképpen ajánlott rollerek közlekedés során biztonsági felszerelés, bukós is a használata, de mindemellett a térd és könyökvédő használata is erősen ajánlott a sérülések elkerülésére érdekében. Kiemelt figyelemmel kell lenni a látni és látszani elv érvényesülése véget, a világító berendezések meglétére és működő képességére. Ajánlott a rollerrel közlekedés alkalmával, főként éjszaka és korlátozott látási viszonyok között a jó láthatósági ruházat. Tilalmazott minden vezetési képességre hátrányosan ható szer használata. Tilalmazott továbbá menet közben a mobiltelefon használata, a fülhallgató használata, hiszen ezek az eszközök a figyelem elvonás a személy és vagyonbiztonságot veszélyeztető cselekményt idéznek elő.
1: Átmenetileg módosult a Nagykállóban található szökőkutak működési rendje. A Kállai 2-s, valamint a Szabadság téren található szökőkutak naponta az eddigi reggel 7:30-tól este 9:30-ig tartó üzemidő helyett 7:30-tól délután 5:00-ig tartó időszakban üzemelnek. A Kállai 2-s téren található párakapu átmenetileg nem működik, mivel üzemeltetéséhez vezetékes ivóvíz szükséges. Az intézkedések célja a víz- és energiafelhasználás mérséklése, és előre nem látható ideig maradnak érvényben, közölte az önkormányzat. Elindult az Új Életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a NyírVV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult, azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is, a családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a nyír.hu honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli meredék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Szavasváriban ellenőriztek egy autót, illetve 20 éves sofőrjét és utasát, akiknél droggyanús anyagot találtak. Az egyenruhások emellett több fogyasztót is kihallgattak. Kiderült, hogy a sofőr rendszeresen értékesített kábítószert, a beszerzésben és terjesztésben a 29 éves társa segített. A rendőrök később eljutottak a feltételezett beszállítóhoz is, egy 33 éves hajdúböszörményi férfihoz, akinél szintén droggyanús anyagot foglaltak le. Mindhárom gyanúsítottat őrizetbe vették. Két férfit letartóztattak, a beszerzésben segítő harmadikat bűnügyi felügyelet alá helyezték, írja a polisz.hu. Nincs veszélyben Nyíregyháza ivóvízellátása. Kovács Ferenc polgármester egyeztetett a nyírségvíz szakembereivel a vízfogyasztás kapcsán, írja a nyíregyháza.hu. Farkas Tamás, a Nyírségvíz ZRT vezérigazgatója elmondta, július 29-én ért el a fogyasztás a csúcsot, akkor közel 34 ezer köbméter víz fogyott. Ez a kapacitásuk 84%-át jelentette. Most ez 70-75% között mozog. A víz minőségével szintén nincs probléma. Kovács Ferenc azt is elmondta, folyamatosan figyelemmel kísérik a város víz és villamos áramfogyasztását. Korlátozó intézkedés jelenleg nincs érvényben. A polgármester a lakosságot is arra kérte, kezeljék továbbra is felelősségteljesen a rendkívüli helyzetet. Ünnepélyes keretek között mutatták be a Meséld el nekem Élettörténetek Nyíregyházán pályázat legújabb antológiáját. A kötet a 2024-es és 2025-ös év pályamunkáit mutatja be, írja a város honlapja. Eddig összesen 194 szépkorú, 207 pályaművet nyújtott be. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Többnyire derültebb időre számíthatunk Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban az előrejelzések szerint. Míg a napi maximum hőmérséklet 27 és 38 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 14 és 22 fok között alakul. Csapadék elvétve leginkább zápori zivatar formájában fordulhat elő, Nyíregyházán és környékén. A pollenek közül a gombák és csalánfélék koncentrációja jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.

lejátszuk a legújabb, a legismertebb, a legszerethetőbb zenéket. A legszerethetőbb zenéket. 103.9 Best FM. A zenecsatorna.

0: csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

Mozdulj ki a Best FM-mel! A 90-es és 2000-es évek slágereinek társaságában ezen a hétvégén is kedvedre válogatunk a legjobb nyíregyházi programajánlatokat.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják. Elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli meledék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és történelmi vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni.
0: Csak 10 perc.
1: Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádió műsora.
0: Csak 10 perc.
1: Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral.
0: Csak 10 perc.
1: Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor a Best FM-en.
0: Csak 10 perc.
2: Tegnap nem csak ígértük, hanem ki is nyitottuk a Pandorát. De hogy mi is volt ez a Pandora, ez csak egy emlékeztető mondat következik majd a műsor elején. A Csak 10 perc rovat indul, köszöntöm Önöket, Szakács Tibor vagyok, dr. Móri Gyulával beszélgetek. Tegnap azzal a felütéssel nyitottál, hogy kinyitjuk Pandora szelencét, tegnap ez meg is történt, de a Pandora az mi is volt?
3: Tulajdonképpen beszéltünk arról, hogy mi van ezzel a jégolvadással, meg ezzel az egész történettel, hogy ilyen már volt az emberiség története, most a Föld történetében ez így is úgy is megy a maga útján, megakadályozni nem tudjuk, és nézzük meg, hogy milyen következményei lesznek. Ugye kórokozók, gombák, baktériumok, vírusok,
2: ezek fognak előkerülni.
3: Területből elő fognak kerülni. És akkor mi elmondjuk, meg kell ismernünk őket ahhoz, hogy tudjuk milyen ellenség és hogyan kell ellenük harcolni. A vírusokat megbeszéltük, hogy önálló érte képtelenek, és nagyon egyszerűek, de a mi sejtjeinkbe mennek. Ez majd lényeges lesz, a védekezésről külön beszélni fogunk, hogy mindenki értse meg, hogy kell, hogy menjen a mi sejtünkbe.
2: Tudom, hogy én mindig ugrálok a végére. Engem az érdekel, hogy lesz megoldása?
3: Lesz megoldása.
2: Király.
3: De a megoldás nem fog tetszeni, azt előre elmondom. Jó, na, tehát akkor így még királyom. Oké. Az a lényeg, hogy és akkor a Pandora vírusról beszéltünk, amely ellentétben a ma általunk ismert, meg aki ellen harcolunk, mondjuk egy influenza vírus, ott 8-10 gén van, és ebben a Szibériában, a talajból kinyert régi kórokozóban pedig 2500 gén van, amelynek 90%-a ismeretlen a modern biológiában. És úgy is nevezik, hogy sötét genetikai anyag. Na, így jutunk el a következő ellenséges csapathoz, amit úgy hívnak, hogy baktériumok. Hangsúlyozom, itt állunk a legjobban. Miért? Azért, mert ezek valódi élőlények. Tehát saját felépítésük van, saját örökítő anyaguk van, egy ilyen körkörös DNS molekula, és ez úszik a sejtplazmán. A sejtmagja még nincsen. Tehát az életfunkcióihoz szükséges minden gépezet, minden sejtalkotó benne van. Önálló anyagcsere, tápanyag, felvétel, feldolgozás és osztódással ő tud is szaporodni. Ő maga osztódik. Tehát ez nagyon más, mint amikor a vírus benned legyártatja magát, megöli a sejtet, kiszabadul. Nem, ők önállóan tudnak a baktériumok osztódni, de másképpen működnek, mint egy emberi sejt. Ez nagyon fontos, mert ezért állunk ellenük ilyen jól. Tehát ugye van egy csomó, úgy mondjuk úgy, hogy Achilles sarka a baktériumnak, mert nem úgy működik, mint egy ember, de benned él, de önállóan. Tehát őt önállóan lehet támadni. Érted ezt?
2: Igen.
3: Jó, és azért vagyunk hatékonyak, mert úgy tudjuk őt támadni, mivel más a működése, mint a mi sejtjeinknek.
2: Ezért magunkat nem bántjuk, hanem őt támadjuk.
3: Nem bántjuk, őt támadjuk, így van. Ez egy más kérdés, hogy mit csinálunk a bennünk élő szerzőkkel.
2: A vírussal ezért nehéz valamit kezdeni.
3: Mert belül van a sejtjeink.
2: Ezért belül. Mondják azt az orvosok, hogy vírus ellen nincs orvosság, csak a saját tested.
3: Igen, kezdesz kapiskálni. Így van. No, és van egy speciális túlélési stratégiája a baktériumnak, úgynevezett vastag védőburkot fejleszt, és akkor ilyen spórákban megvan minden ahhoz, hogy ő tovább éljen, de egy ilyen vegetatív, lezárt, alvó állapotba kerül, és amikor a szélsőséges fagy, vagy kiszáradás, vagy sugárzás éri, több százezer éves időtartamokat is át tud vészelni. Tetszik érteni?
2: Igen.
3: Na, hát ez egyáltalán nem mindegy, mert több százezer évig tud igazából élni. Na, és akkor beszéljünk a gombákról, mert itt lesznek az érdekességek. Ez a legösszetettebb támadási forma ellenünk, ez egy ugyanolyan sejtstruktúra, mint amilyen fala van, sejtmagja van, ugyanúgy működik növények, állatok, tehát igazából sejtmag van benne, DNS, kromoszómák is vannak benne, van benne mitokondrium, minden. Sejtfala van, tehát olyanok pontosan, mint az emberi sejtek. Na most, mivel ilyenek, ha beléd kerül, tessék szesenni gondolkozni, mi lesz akkor, Tidi? mivel az alapvető biokémiai, metabolikus útvonalai ugyanolyanok, mint az emberé, vagy rendkívül hasonlóak.
2: Nehéz kiszűrni, nem tudsz ellene védekezni.
3: Nem tudod úgy megtámadni, hogy nem nagyon találsz olyan mechanizmust benne, ami sérülékeny, de benned nincs meg. Tetszik érteni? Tehát ezért van baj a gombákkal, óriási baj van a gombákkal, nem nagyon beszélünk róluk, sokkal nagyobb probléma lesz, mint a másik kettő.
2: Jó, változtassuk meg a igényeinket. Ő marad úgy, ahogy volt.
3: Az emberi faj génjei maguktól olyan 250 ezer év alatt változnak. És akkor, hogy is van ez?
2: Akkor most bajba vagyok.
3: Hát most bajba vagyunk. Na akkor nézzük már meg, mert ugye arról van szó, hogy akkor nem ijeszgetünk, hanem tényeket sorolunk.
2: Jó, és
3: akkor
2: van egy másik ötletem, nem tudom, én nem vagyok orvos megkutató. Igen, jelöljük.
3: Ez eddig nem jött be. Igen,
2: jelöljük meg a génjeinket. Ezáltal igen? Ezek megjelölt gének lesznek, a nem igen? Megjelölt gének, amik maradnak ott a gombák, azokat pedig lazán tudjuk írtani.
3: Nincs olyan, hogy génre dolgozol, tehát nagyon hasonló gének lesznek, a DNS-ben benne lévő szakasz, nem tudsz vele mit csinálni, tehát nincs olyan gyógyszer, ami azt mondja, hogy genetikailag Szakács Tibi ez, és ami ettől eltérő genetika...
2: Mondjuk ez nagy munka hívja, lenne, mert igen, mert minden embernek hívja, más.
3: Nem létezik, nem tartunk ki. Minden embernek más, persze, így van.
2: Ez a baj.
3: Ugyan ezt kellett csinálni, hogy akkor legén térképezünk mindenkit, ez is még csak néhány évtizedet.
2: Az nagyon nagy munka.
3: És még, és még csinálsz egy olyan szert, ami csak a tied, a te gén térképezünk.
2: És közben változnak
3: a lehetetlen. Ez jelenleg még teljes mértékben lehetetlen. De menjünk már el a kutatások területére, mert rettentő érdekes dolgokat hoztam erről a területről. Tehát három meghatározó kutatási irány, és annak az eredményeit szeretném megmutatni. Van egy Jean-Michel Clavirié, vagy valahogy így kell kiejteni, nem régi, 2014 és 2023 vírusokkal kapcsolatban, aztán van egy ilyen Ég-Forsberg kutatásai 16-ból spórás baktériumokkal, és egyéb mikrobiális kutatások gleccserekben 22-ből. Na, nézzük akkor az első kutatási kísérletet, ami a Marseille Egyetem gondozásában készült. 2014-ben tették közzé, hogy találtak egy pifo vagy pitovírus, mindegy, hogy ejtjük, Sibiricum nevű vírus, tehát Szibériában találták, ugye, ennek az életkora 30 ezer éves volt, tehát egy szibériai mintából vették ki, és a kiolvasztás után azonnal visszanyerte a fertőző képességét. 30 ezer éves vírus.
2: Ilyet eddig csak filmben láttunk.
3: Ugye? De nem filmben láttunk.
2: Bocsánat, igen, de hogy az emberek eddig mondjuk ilyen jellegű dolgokkal nem voltak tisztában.
3: Nem bizony, de várjál, mert ugyanez a csapat aztán saját rekordját döntötte meg, és utána jelzem, hogy megfékezték őket. Tehát már hol vannak a kutatók, dolgoznak, csak képzeld el, mikor ugyanez a csapat fogta magát, és beindított egy 48.500 éves óriási Pandora vírust, amiről az előbb beszéltünk, hogy 90%-a a benne lévő géneknek ismeretlen. Egy fagyott tó fenekéről lévő talajmintából szedték ki. 50 ezer éves. Figyelj csak, és hogy ez mennyire nem játék. Ma már annyira le kellett a kutatásokat is korlátozni, hogy kizárólag olyan vírusokat ébreszthetsz föl, amelyek csak egysejtű amőbákat támadnak meg, és humán és állati megbetegedést elvileg nem okoznak.
2: Hát igen, csak... mert nem vagy felkészülve még ennek a kezelésére.
3: Oké, tehát bizonyítottuk, hogy ezek a DNS vírusok képesek megőrizni a fertőző képességet több tízezer évig, és akkor nem ébrezgetjük őket, honnan tudod, hogy mit támadnak meg? Hát meg emberi hiba, meg emberi kíváncsiság, hogy jó, tudom, nem lehet felébreszteni, de Pisti, ébresztjük már fel, aztán nézzük meg, mit csinál, de majd vigyázzunk, aztán püff, elszabadult. Tehát ez egy nagyon veszélyes irány. Aztán várjál, tibeti gleccserekben végzett kutatás egy kínai csapat, Wu és munkatársai, és most megint szörnyű lesz, amit mondok, de kérlek, reagálj erre. Tehát ezekben a néhány mintával, ebből az egyetlen gleccserből találtak 968, tehát közel 1000 új olyan mikroorganizmus fajt, tehát ezek gomba, baktérium, vírus, stb., amelynek, Tibi, figyelj, 82%-a teljesen ismeretlen volt a mai tudomány számára. hagyom megemészteni. Tehát
2: az tulajdonképpen onnan kiszedett, innen egy is baromi veszélyes lenne, nem hogy
3: egy ennyi. Is lehet baromi veszélyes, de még egyszer mondom, találtak 1000 újat, és mondom, az összes megtaláltnak a 82%-a a tudományban ma ismeretlen.
2: Akkor 820 olyan lelet adat van, ami probléma.
3: Majdnem már, igen, mindegy, matematikailag nem pont így néz ki, de egy a lényeg, hogy van 968 van, ami mind probléma, és az összes megtaláltnak, amit ki tudsz onnan szedni, és találod, mindössze 18%-át ismerjük ma, és 82%-a ismereten. Várjál, és figyelj, potenciális úgynevezett virulencia, tehát ilyen fertőzési faktornak tudnám fordítani, 27 000 ilyen faktort találtak. És figyelj, most ugyanebben az anyagban több száz eddig nem látott, figyelem, antibiotikum rezisztenciában szerepet játszó gén is van bennük.
2: Az hogy lehet?
3: Na hát, erről beszélni fogunk mindenféleképpen, és de még akkor egyet megemlítek, hogy zárjuk úgy a történeteket, hogy még egy ilyen nyomozást csináltak a Cambridge-i egyetem kutatásai, és ahol nagyon régi, több ezer éves állati maradványokat, egyebeket, mamutokat, egyebeket kutatgattak, a pestis baktériumot megtalálták, ugye őskori emberi maradványok, egyebek, amik nagyon-nagyon régiek. Pestis baktérium, ugye, megint itt van, hepatitis B vírus, most csak azokat mondom, amiket ismertük. Tehát ezekben a fagyott testekben ez az örökítő anyag sértetlenül fennmaradt. Ez azt jelenti, hogy a befagyott esetleges korábbi temetkezési helyek mind óriási problémát jelentenek. És még egyszer mondom, ezek az ismert törzsek, és van egy csomó ismeretlen törzs.
2: Jó.
3: Na akkor olyanról fogunk holnap beszélni, hogy mi van akkor, ha épp az immunrendszered, akkor ez mit jelent, és mi van akkor, ha nem épp az immunrendszered, akkor mivel állsz szemben.
2: Jó, holnap folytatjuk, egyre jobban
3: kezdeni. De érdekes ez egyébként, az mert a baj, hogy nekem igen. Nagyon érdekes.
2: Igen, hát és hallom a hangodon, hogy te ezt baromira élvezed, mert te már látod a végét, én nem látom a végét, én most konkrétan be vagyok. Igen. Elnézést, igen. A csúnya szóért. Köszönöm szépen. Holnap
3: erre még egy lapáttal azért ráteszem.
2: Hát ezt te.
3: A tényekkel.
2: El se jövök.
3: Tibi, azt kérdezik. Annyit szeretném.
2: Gyula, jobb lett volna ezt az egészet nem hallani. Esküszöm. Azt majd de akkor ne, szólnál, hát amikor megvagyunk.
3: De hát mi az, hogy megvagyunk?
2: Két napja idegbe ülök itt, most komolyan.
3: De nem ez a lényeg, hogy felfogd, hogy milyen veszély leselkedik rád. Tehát nem arról szól az élet, amiről hittük, hogy jaj, hát
2: szóval, de nekem csak akkor szóljatok legközelebb, amikor a megoldása megvan. Hát
3: de megvan a megoldása, ezért szólok most, mert ahhoz,
2: ezzel kellett volna kezdeni. Tudok. Kész.
3: De
2: majd ne aggódj, megoldás... most riogatlak két napig, utána mondom a tutit. Cső.
3: Igen, a tuti nem fog tetszeni, most mondom, de menjél most már el, és holnap folytassuk.
2: Csókolom. Hello.
3: Szervusz.

0: eddig csak Nyíregyházának sikerült. 103,9 MHz-en.
1: A nap 24 órájában.
0: 30 év legnagyobb slágereivel.
2: Best FM.
3: A zenecsatorna.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A

0: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.
3: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
4: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
5: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi petkupát. A részvevőknek először saját pethajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csak nem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepe csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren. A második pedig Vásárosnaményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
4: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
6: Most pedig indul egy újabb óra

0: Szeretem, hogy a Best FM kínálatában az egykori nagy slágerektől a mai kedvencekig minden megtalálható. A Best FM egy igazán változatos rádió.
1: Éva vagyok, és egész nap ezt a rádiót hallgatom. Állandóan szól, jók a zenék, én nagyon meg vagyok vele elégedve.
2: Nem vagy egyedül, most is veled vagyunk, mert ez a

0: Best FM.
1: Best FM. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a világ.

0: serious?
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan. Változatosan.

hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Veszélyben a kőrizsfák, míg tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a kőrizsrontó kalcsúdíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig a legjobb

0: fiatalok, a nyíregyháziak, a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik.
1: Hullanak a fa levelek, és te mindig szép vagy. Vegy párról lemászok, hogy egy kis csókot adjak.
0: Imádják a legjobbakat.
2: Imádják a legjobbakat.
1: I'm in love with the shape of you.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
2: A legjobbat.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
2: Változatosan.

0: Csak 10 perc.
1: Egy műsor, amelyben érdekes és hasznos információkat kapsz. Egy műsor, amely foglalkozik a lelked problémáival. Csak 10 perc. Egy műsor, amelyet azért is hallgass, ha szeretnél egészségesen élni. Csak 10 perc. Magyarország egyetlen pszichoszomatikus rádióműsora. Csak 10 perc. Molnár József lelkész lélekgyógyásszal, dr. Móri Gyulával és Szakács Tiborral. Csak 10 perc. Minden hétköznap 8 óra 30-kor és 16 óra 30-kor. A Best FM-en. Csak
2: 10 perc. Még a Fogyon orvosával időszakban megfogadtam, hogy addig csinálok egy műsort, ameddig annyira élvezettel, meg várom azt, hogy beszélgessünk, meg jöjjünk, és amikor legelőször olyan érzéseim vannak, hogy hoppá, itt most már feszültség van. Tehát, hogy mit gondolkodom egyáltalán, hogy bejöjjek-e, bekapcsoljam-e a mikrofont, stb. De akkor van gond, akkor abba kell hagyni. Volt ilyen érzésem most, úgyhogy a Csak 10 perc szóval most még folytatódik, de nem akarok senkit riogatni, de nem szeretem az ilyen témákat, amiről most beszéltünk az elmúlt két napban, úgyhogy megnyugtatást szeretnék dr. Móri Gyulától, követelem azt, hogy
3: majd kapsz,
2: mondjál valami olyat, amivel az elmúlt két napot tudod nekem ellensúlyozni.
3: Nem, Tibi, még nem tudok neked olyat mondani, fogok mondani, de mindig
2: előre hagyjuk ezeket a témákat.
3: Nem hagyjuk ezt a témát. Azért nem hagyhatjuk ezt a témát, mert ma beszeretném mutatni, hogy a lakosság mely része és milyen szintű veszélyben van.
2: Egy mondatban csak, hogy mi a fő téma. A fő téma az, hogy klímakutatók előrejelezték, hogy nagymértékű olvadás következtében bukkantak olyan vírusokra, baktériumokra, gombákra, amikkel kapcsolatban elővigyázatosnak kell lenni az emberiségnek, nem ismerjük ezeket, nagy részét nem ismerjük. Tehát itt viszont ezek veszélybe sodorhatnak minket a folytatásban. Erről beszéltük az elmúlt két napban, hallgassák vissza az adásokat, csak 10perc.hu. Most viszont miről fogunk?
3: Menjünk tovább, tehát megmutattuk, hogy milyen veszély fenyeget bennünket, milyen kórokozók formájában fenyegeti, megmutattuk tegnap, hogy ezek nem légből kapott, biztos így lesz jóslatok, vagy Nostradamus, vagy bármilyen társa, hanem ezek egyértelműen mikrobiológusok által feltárt valós kutatási eredményeken alapuló egyértelmű következtetések. Tehát ezek tények. No, nézzük már meg, mert egy kicsit már megyünk a megoldás felé, hogy a nyugalom az rátörjön, vagy rátörhessen, mert hogy azért ennyire nem egyszerű a helyzet, hogy most akkor mondok két mondatot, Tibi hátradől, és akkor boldogan búcsúzik. Tehát az a lényege, hogy nem mindegy, nagyon nem mindegy, hogy épp az immunrendszered, vagy pedig nem teljesen épp az immunrendszered. Tehát a gazda szervezet immunológiai státusza, így tudom megfogalmazni szakmailag, tökéletesen befolyásolja, vagy az befolyásolja azt, hogy mi lesz ebből.
2: Tehát egy tök ismeretlen vírussal, vagy baktériummal szemben,
3: van.
2: Nem tök mindegy, bocs.
3: Nem, hát pont ez a lényeg. Na látod, most már akkor te is ráéreztél arra, vagy nem éreztél rá, de legalább rámutattál véletlenségből.
2: Vagy azért kérdeztem rá, mert ráéreztem.
3: Vagy azért, így van. Ne kisebbítsük az érdemeket, igazad van. No, tehát az a lényeg, hogyha van egy épp immunrendszer, hogy zajlik ez le? Jönnek az immunrendszer különböző elemei, mindjárt elmondom részletesen, felismeri azt, hogy nem saját, és hogy gondok vannak benne, elindít egy immun folyamatot, és a végén valamilyen százalékban legyőzi. De egy elégtelenül működő immunrendszer, ott nem elégtelen lesz a láz és az interferon válasz, a kórokozó szaporodik, szeptikus sok, szervi elégtelenség órák, napok alatt, és aztán tulajdonképpen halálos tünetben.
2: Hogyha, ha a csecsemőkorban, amikor még anyateját szopik a kisbaba, akkor a legjobb az immunrendszere, mert ugye az teljes védettséget biztosít, akkor nekem 52 évesen még mindig szopnom kéne?
3: Nem akkor legjobb az immunrendszer. A kisbaba immunrendszere a legrosszabb,
2: igen?
3: Azért, mert az nem a sajátja. Jó az, csak az anyai immunitás a dolgait hozza, és aztán azért van az, hogy mindig mindent elkapnak, mert ismerkednek a világgal, és akkor szépen felépül a saját védekezés.
2: És minél több mindent kap el, annál több ellen tud védekezni.
3: Így van. Annál többről van már letárolt információja, ha egyszer van egy támadó seregről információt, amikor az legközelebb támad, gyorsabban tudsz ellene.
2: Életkorban hogy lehet ezt belőni, hogy hol vagyunk különben?
3: Nem lényeges az életkor.
2: Már nem?
3: Nem az életkor lényeges, az a lényeges, hogy hogyan működik a szervezeted, azaz mennyire vagy egészséges, Tibi. Tehát mit mondtunk, és most utalnék vissza a Covid-ra, hogy azt hittük, hogy a felső légúti betegségben szenvedők fognak a legnagyobb mértékben áldozatul esni, és nem ők, hanem minden anyagcserebetegség, rosszul működő mitokondrium, tehát egy rosszul működő szervezet esett áldozatul. Az egészséges szervezetben az immunitás, vannak úgynevezett makrofágok, neutrofil granulocitát, mindegy, természetes ölősejtek, ez az NK, natural killer sejtek, ezeknek van egy speciális képessége, perceken belül megismeri a szokatlan, számára korábban még nem felbukkanó kórokozókat. Tehát nem specifikusan tudja, hogy téged már ismerlek, hanem jön, téged még nem ismerlek. És azt mondja, hogy ez nem idevaló, nem baj, hogy a szervezet nem találkozott vele korábban, mert termel egy úgynevezett egyes típusú interferont, mindegy mi ez, de például ez a vírus fehérjéket, amelyek ott már termelődnének, ugye beszéltük, ezért beszéltünk róla korábban, hogy a vírusok elkezdenek ott legyártatni az emberi sejtekkel dolgokat. A vírus fehérjének ezt a gyártását, ezt az adott sejtben, meg a szomszédos sejtekben is megfékezi. Időt nyer arra, hogy a második vonalas támadás, ez a T és B sejtes immunválasz, ez felépüljön, és akkor az már specifikus immunválaszként nyírja ki ezeket a betolakodókat. Ezért van az, hogy nem baj, ha nem találkoztál vele, mert a szervezeted, ha és amennyiben tökéletesen működik, akkor erre képes.
2: Akkor baj van, mert jóformán nagyon kevés ember van, aki tökéletesen
3: működik. Megfogalmaztad a lényeget. Ha nagyon idős a szervezet, például egy daganatos terápiában vagy, transplantált vagy, vagy elég csak egy krónikus anyagcsere betegségben szenvedsz, mint például a cukorbetegség és társai, vagy egy autoimmunbeteg vagy, ahol lenyomják az immunrendszeredet, mert ma minden autoimmun kórképet így gyógyítunk, vagy biológiai terápia, biztos hallottad már ezeket a kifejezéseket, na akkor viszont a következő történt. A fertőzési küszöb, hogy mi az, ami megfertőzi ezeket az embereket, borzalmasan alacsonyra esik. Egy egészséges, felnőtt szervezetet, mondjuk ha bakteriális spórákra mondok neked egy számot, akkor nagyjából 100 000 spóra tudja megbetegíteni. Jó? Ez az, ami kell ahhoz, hogy beteg legyél. 100 000. Na, és tippelj, mennyi lesz ez a szám akkor, hogyha mondjuk az előző problémák bármelyike, mondjuk egy immunszupressziót, egy elnyomott immunrendszerrel állunk szemben. Hány spóra kell a 100 000-rel szemben, hogy megfertőzzön?
2: 100.
3: Így van, 10-100 közötti spóra, nagyon jó. 10 és 100 közötti spóra szemben a 100 000-rel.
2: Ez azt jelenti, hogy a kitettségünk sok 100%-kal nő.
3: Pont, hát nem egy százalékban mondanám, hanem igen, szorzószámban. Tehát ugye 1000-szer vagy 10 000-szer nagyobb a kitettségünk. Na, és akkor az ősi kórokozókkal szemben ugye nincs meg a memória sejtes védettség, ez a nyári immunitás, ez nem létezik. Tehát innentől kezdve az immunhiányos szervezet képtelen lesz időben antitesteket termelni, és mindaddig, ameddig nem termel, addig a kórokozó viszont akadálytalanul szaporodik.
2: Ráadásul lehet hordozó az egészséges, beviszi az egészségtelenhez, úgyhogy nem is és tud akkor, róla.
3: És akkor nézzük, és akkor nézzük csak meg, hogy mondjuk nézzük egy ilyen gombát, mert most már még gombákról nem beszéltünk, egy épp immunrendszerű emberbe, a tüdejével bejut a gomba, a tüdőben lévő makrofágok lényegében elpusztítják. Majdnem mindegy milyen gomba. Tehát érted, a legveszélyesebb valamit, ami a gomba, azt elpusztítja az immunrendszer, de akkor is, ha soha nem látta. Ugyanakkor mondjuk van egy alacsony fehérvérsejtszám és sérült immunrendszer, stb. Ezek a gombafonalak áttörik a tüdő erejét, tehát belemennek már a szervezetbe. Ez egy szisztémás, az egész szervezetre kiterjedő gomba szepszishez, tehát gomba vérmérgezéshez vezet, a szervex és a szervezet halálához. Na, és akkor menjünk még bele legalább egy bizonyos szintig abba, hogy
2: nem nyugtattál még, meg mindjárt vége a műsornak.
3: és nem mondtam, hogy nem folytathatjuk a jövő héten, ja. Mert most jönnek azok, hogy a zombi kórokozó kockázatait szeretném értékelni, bemutatni, a jelenleg meglévő ismert dolgok kockázati értékével összehasonlítva. Tehát a modern egészségügyi fenyegetésekkel összehasonlítva. Tehát itt fogunk összehasonlítani. A kiolvasztott mondjuk antrax baktériumot, ami kiolvad a sarki jégből, vagy valamilyen baktériumot, ősi permafrost vírusokat, permafrost gombákat, szembe tesszük a modern influenzával, meg mondjuk a Covid-dal, jó? Tehát azt mindegyikről tudjuk, ezt én nem nagyon mondanám el, hogy akkor milyen a baktérium, prokarióta, vagy a vírusban meg nincsen sejt, meg és a gomba meg ugyanolyan, mint mi. Nézzük a terjedési sebességet, mert ezt meg a halálozási arányt még ma be akarom mutatni. Tehát általában ezek a, például a permafrost antrax, most erről beszéljünk, tételezzük fel, hogy mind ilyen nagyon kedves, és nem terjed emberről emberre. Ez azt jelenti, hogy téged a baktérium közvetlenül meg tud fertőzni, de egy másik fertőzött emberben lévő baktérium nem tud. Tehát innentől kezdve nincs ember-ember terjedés, mondjuk az állatról ráterjedhet, de egy másik emberről nem fog. Ez egész jó, igaz? Meddig igaz? Meddig igaz, amíg nincs mutáció. Aztán egy ősi vírus terjedési sebessége egy ember nagyjából másfél és három embert tud megfertőzni, nagyjából ez. Mondjuk ez egy influenzánál nem éri el a másfelet. Tehát több mint duplája egy ősi vírusnak a
2: potenciál. És mondjuk azért az influenza is terjed szépen.
3: Így van. Bocsánat. És mondjuk ha azt nézed, akkor mondjuk az Omikron verziónak tudom a számait, mert azt találtam meg kutatásba, az egy ember 3-5 másik embert fertőzött
2: az
3: meg.
2: Az már durva. Háromszor annyi, mint az influenza.
3: Így van, de valamit már ugye tudunk róla. Nagyjából az ismeretlen vírus is ezt a nagyságrendet hozza, és az ismeretlen baktérium, ha jó esetben, nem terjed emberről emberre. Halálozási arány. Nos, ha a bőrön keresztül jut be egy kiolvadt antrax például, mint baktérium, akkor egy olyan 20%-a minden ötödik ember meghal. Tehát minden ötödik ember meghal, ha épp az immunrendszere. Még egyszer mondom, Tibi, minden ötödik ember meghal, ha épp az immunrendszere, és ha ez a baktérium bejut a tüdődbe, akkor minden 10 emberből 8 ember meghal. Tehát 80% a halálozása. Épp immunrendszer esetén. Tetszik érteni?
2: Nem szeretek így műsort hallgatni.
3: Nem érdekel, mit szeretsz, mert ezek a rád leselkedő tényszerű adatok. A vírusok nagyjából 10%-nyi halálozást okoznak épp immunrendszernél, és a gombák egy olyan 5%-nyi halálozást tudnak okozni. Na most ezzel szemben 0,1%-a egy normál influenza, és az eredeti COVID törzsnek volt egy ilyen fél és 2%-os halálozási aránya egészséges embereknek. Tehát ezzel szemben van gombánál 5, 1 és 10 közötti becsült százalék a vírusnál, és 20 és 80% ezen kiolvadt baktériumoknál. Tetszik érteni? Immunhiányos betegeknél a halálozási arány egy ilyen antrax bakteriális fertőzésnél megközelíti a 100%-ot, a vírusoknál megközelíti, biztos, hogy nagyobb, mint 30% és követ megközelíti az 50%-ot, gombáknál 50-80%, ezzel szemben az immunszupresszáltaknál 1-5% egy mai influenza, és 5-15% volt a legdurvábban gyilkoló COVID. Tetszik az összehasonlítás?
2: Nem tetszik, de ez van.
3: Ez van, és akkor szerdán jövünk, és
2: van ennek az antraxnak ellenszere?
3: Igen, ezt akartam mondani. Szerdán jövünk, az antraxnak van. Tehát, de miért? Mert az antraxot ismerjük. Uh-huh. Érted már? Ez a lényeg, van, hogy az antraxot ismerjük.
2: 900, amit nem.
3: De csak abban a vizsgálatban találtak 862-t, amit nem. Így van. És még egyszer mondom, inkább azt a részt nézzük, hogy a kiszedett anyagban talált összes kórokozó 82%-a ismeretlen.
2: Őszinte leszek, Gyula, ezt tudtam volna előre, ezt a témát nem hozom be a műsorba. Tényleg őszinte leszek.
3: De,
2: azért.
3: Nem, Ez egy, tudod micsoda? Hogy fogod magad, és akkor ilyen strucc politika, hogy az jön a veszély, bedugom a homokba a fejem. Emberek, ez egy valós veszély.
2: Tudom,
3: ez
2: csak
3: valós veszély.
2: Nem tudok róla, és közben vannak nagyon okos emberek, mert halad a tudomány előre.
3: De Tibi, nem a nagyon okos embereken múlik, hogy te megmenekülsz-e, erre szeretnék rávilágítani, hanem rajta.
2: Csak ahhoz nem vagyunk elég gyorsak, mert most 3 napig vagy 4 napig megint ilyen kietlen lesz a lelkem.
3: Értem én a te lelkedet, de inkább azon gondolkozz el, ennyit előre bocsátok, hogy rajtad múlik, a te szervezeteden múlik a túlélésed, azaz a te kezedben van a túlélésed. Jó. Nem a tudósokéban.
2: Rendben, jó. Jövő héten folytatjuk, ha akarják, hallgassák vissza az adásokat a csak10perc.hu-n keresztül. Én most magam alatt vagyok egy kicsit, de ez majd, remélem, majd jövő héten kialakul.
3: Mindenféleképpen.
2: Oké. Köszönjük. Szia.
3: Szervusz.

0: a szívem. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepet csapata nyerte meg az első egyetemi PET kupát. A részvevőknek először saját PET hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csak nem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az E-vonalban szereplő Nyírbátor futszál csapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren. A második pedig Vásáros-Naményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Nagyon szép reggelt kívánok a Best FM hallgatóknak. 8 óra után vagyunk, a Black Eyed Peas pedig fölkészült, hogy megindítsa a következő 6 órát. Nyugalmas reggelt, meg itt kávézási pillanatokat kívánok így ennek a csodálatos hónapnak a 9. napján. Én Zentai Edit vagyok, a legjobb zenékkel egészen 2-ig, itt a Best FM rádióban.

0: Szervusztok, én Nyíregyházi vagyok, és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról, nap mint nap is Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom Edit hangjáért, megőrülök Norbiért, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, hogy jó sokáig így lesznek.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

Ő volt Whitney Houston, és a repülő madárkákat is meg lehet itatgatni akárán, bár én valahogy úgy vagyok itt a madár etetéssel, óvatosan szoktam mindezt kivitelezni, főleg gondolok itt a sóstón lévő vízi madarakra, akiknek az etetése változatlanul szigorúan tilos, még akkor is, amikor ez jó értelemben hat, természetesen tudom én szülőként, hogy a gyerekekkel, amikor kisétálunk, akkor oda morzsoljuk a kezébe azt a kis kenyérkét, hogy etessük a madarat, de sokszor nem tudunk jól szeretni, és ez most teljes mértékben megállja a helyét a madarak esetében is, úgyhogy erre kérünk mi is mindenkit. Hát nagyon szép reggelt kívánok, kellemes az idő még most így a reggeli órákban, úgyhogy a nagy szellőztetésnek van itt az ideje, és nagyon úgy tűnik, hogy még a mai napon is azért a napsütésé lesz majd itt a főszerep, felhők szinte nem is lesznek az égen, és így csapadék sem várható. Még mindig ezt kell mondanom, viszont a reggeli kis hajnali fölfrissülés után nagyon úgy alakul itt a délután, hogy 30 és 36 fok között alakul majd a legmagasabb hőmérséklet. Hát mi pedig csavarjuk a hangerőt, mert hogy jön Justin Timberlake a folytatásban, aztán fölkészül Curtis Charlie-val közösen, és egy jó széldal is érkezik hamarosan. Itt a 103.9-en.

Mindjárt 8:30 van a legjobb zenék között, pedig hogyha valaki mondjuk már reggel ilyen 8:30 körül frissen néz ki a nagy melegben, kérem, árulj el a titkát, mert én valahogy még a hajmosást is úgy megpróbálom kisporolni, vagy legalábbis egy gyors felfrissülés után azonnal összefogjuk a hajunkat, mi hosszú hajú hölgyek, hát le a kalappal azok előtt, akik mondjuk a tegnapi nap folyamán olyan buliban voltak, ahol még mondjuk egy laza kis mink is elkelt a kis arcukon, hát bizony, most még nagyon úgy tűnik, hogy ezeket mellőzni kell, de azért a reggeli arcápolási rutint nyugodtan meg lehet így a reggeli órákban még oldani egy picikét. Csodás napot kívánok mindenkinek, augusztus 9-e van a legjobb zenékkel, pedig itt a Best FM-en megyünk tovább.

Augusztus 9-én pedig, hát hihetetlen, de meglepően sok mindennek van itt ma a napja. A könyvrajongók ünnepelnek, a világ pedig az őslakos kultúrákra is figyel, és még a közösségi irodáknak is van saját világnapjuk. Szóval, hogyha valaki ma egy jó könyvvel ülne be reggel egy kávézóba, vagy éppen kimenne a strandra, akkor szinte minden ünnepet egyszerre pipálna ki. Én bevallom őszintén, most a napokban a Balatonon voltam, és mindig egy jó kis könyvvel megyek le. Na, olyan könyvvel, amit nem vittem magammal, tehát amit találtam a páromnál, és ő imádja a labdarúgást, nagyon nagy kedvence a Francesco Totti, úgyhogy most a Kapitány című önéletrajzi könyvét kezdtem el olvasni, amiben persze nagyon sok a sportleírás, és az ezzel kapcsolatos eredmények, emlékek, de jó olvasni egy picikét, és én főleg a könyveknek azt a részét szeretem, amikor fényképpel illusztrálva van egy jó kis rész benne, és akkor úgy összetudom a karaktereket párosítani, meg hát jó azt látni, hogy milyen másképpen szocializálódtak mondjuk a sportvonalon, és ezek a focisták is, hol van már a grund, meg lent a játszótérnek az a fajta hangulata, ahol igen, csak egyéni kis cselezéseket és mindenféle mozgás koordinációt lehetett elsajátítani. Na, szóval, hogy olvasni jó, úgyhogy azt gondolom a nyári szünetben nem csak a gyerekeknek, hanem a felnőtteknek is érdemes megérezni még mindig a könyvnek az illatát, és valahogy egy jó kis könyvvel bekuckózva eltölteni egy-egy órácskát, az mindenképpen felüdülés lehet, még így akár ebben a vasárnapi napban is. Én a legjobb zenéket hozom, Bob Sinclair itt van előttem, de Amy Winehouse dala után.

0: tényleg azokat a zenéket jártátok, amire én felnőttem, amikre én buliztam, és amikor nyomot hagytak bennem, amikhez rengeteg emlékem kötődik.
1: Ez

Szeretjük a nyarat, mert hogy összekapcsoljuk a vakációval, no meg a szabadsággal, de szerintem már nincs olyan, akinek ne lenne elege ebből a melegből, hogy hogyan alakulunk itt hőmérséklet értékeket tekintve, ez is kiderül majd itt a hírekből, és közben pedig köszönöm, hogyha jön nekem valami jó kis könyvajánlóval, hogy mi is lehet az a nyári kis üdítő tartalmú könyv, amit szívesen ajánlana. Meg lehet nekem írni, én Zentai Edit vagyok, megtalál Instagram Messenger, és persze az üzenőfal is megadja ennek a lehetőségét. bestefemiregyháza.hu. Mindjárt 9 óra. Jó reggelt kívánok!

0: termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják. Elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig

kívánok mindenkinek, jó készülődést a finom reggelihez, vagy már akár fő is a húsleves, mert hogy hiszem, hogy vannak olyan hagyományok mindenkinek a családjában, amit mondjuk generációk óta őriznek, és egy-egy jó recept is előkerülhet még itt a spájzból, amit még lehet, hogy a nagyi valamikor kézzel írt meg. Nagy kincsek ezek, úgyhogy érdemes megőrizni. Csodás napot kívánok mindenkinek, a legjobb zenékről pedig gondoskodom. Avril Lavigne-nel indulunk ki.

körözött elem, bár most nagyon sokan inkább a friss és behűtött gyümölcsöket preferálják, legalábbis délelőtt azt mondják sokan, akik mondjuk olyan diétát tartanak, hogy a délelőtti órákban fogyasztanak inkább zöldséget és gyümölcsöt. Hát azt gondolom, egy jó kis sárgadinnyével, egy behűtött kis szőlőszemmel párosítva nem fogunk ennek majd ugye mellé nyúlását minimálisan sem érinteni. Hát van, aki a könnyedebb ételek helyett mondjuk valami másra esküszik. Meleg szendvics, köszönöm itt a képet. Ez a retro szendvics, ez isteni, és ha megvannak még ezek a régi kis sütő masinák, akkor ezeket lehet alkalmazni. Egyébként a régiség piacokon én nagyon gyakran látok még ilyesmit, úgyhogy oké, hogy airfryer, meg mindenféle modern dolog, de én valahogy úgy hiszem, hogy ezeknek a régi, jól bevált sütőknek nincs párja. Hát sütni azért óvatosan, viszont mosni ilyenkor már csak azért is szoktam úgy javaslatát tenni, mert hogy én ilyenkor mindent leszoktam húzni, plédeket, ágyneműket, mégpedig a sarokhüllőmről is mindenféle húzatot, mert hogy sics úgy megszárad minden, úgyhogy ennek most tényleg itt van az ideje, amikor süt a nap, akkor sokkal könnyebben lehet egyfajta ilyen jellegű nagy takarítást végezni otthon. Hát ki az, aki vasárnap takarít? Nagyon sokan igen. Ki az, aki már a pihenését tervezi? Ez is nagyon jó opció lehet, mert hogy a meleg még tartósan azért marad. Talán egy picike enyhülést hozott itt az a pénteki hidegfront, amit én annyira nem érzek, mert úgy általánosságban mindenki úgy van vele, hogy most már tényleg nagyon meleg van, és nagyon elegünk van mindenből. No, de azért remélhetőleg ez a nap lendületet fog majd adni, és nem csak a szurkolóknak, mert hogy ne felejtsük el, hogy a mai napon majd 17:30 lesz ugye a Debrecen és a nyíregyházi Spartacus mérkőzés, amire nagyon sokan készülnek, úgyhogy jó hangolódást kívánok mindenre már, és jó szurkolást majd. Én a legjobb zenéket hozom addig is, itt a Best FM-en.

0: Szervusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek. Minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom egy itt hangjáért, megőrülök. Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a Best FM.

0: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
1: Azért szeretem nagyon-nagyon a Best FM-et, imádom a zenéket, imádom a műsorvezetőket, úgy, ahogy van.
2: Ez a Best FM, a legjobb zenék.

Afrikába utazni, pedig sokan azt gondolják, hogy egész Afrikában perzselő hőség van, pedig nincs ez így augusztusban sem, ugyanis a kontinens déli részén tél van, képzeljék el, Johannesburgban vagy Harérában ilyenkor reggel akár egy pulcsika is jól jön, miközben Észak-Afrikában még mindig 40 fok körüli a hőség, és ez is nagyon jól mutatja, hogy milyen változatos éghajlatú kontinens Afrika. Hát akik utaznának, én nem is tudom, hogy milyen tájegységet választanak, mert hogy nálunk is nagyon meleg van, mondhatjuk ilyen afrikai hőség, de sokan tudom, hogy azért jobban preferálják a hűvösebb tájegységet, vagy éppen a hegyeket, a völgyeket, és nem biztos, hogy éppen a tengerpartot, de ha itt nálunk maradunk városunkban, akkor egyértelműen a napsütésé a főszerep, és azért délután szépen csúcsosodni fognak a hőmérők higanyszálai, közelítvén itt a, hát nem mondom a 40 fokot, de azért a 35-6 fokot azt talán fogjuk érzékelni így a mai napon is. És megnéztem a holnapi napot is, hogy aki munkába megy, hogyan alakítsa majd, és még mindig azt kell, hogy olvassam, hogy az ország nagy részén sok napsütésre számíthatunk, és majd csak időnként takargathatják el itt a napot mindenféle felhők, viszont csak nyugaton alakulhat ki majd elszórtan egy-egy kis záporzivatar. Nagyon kellene már az eső, mert még mindig országszerte kánikulában lesz részünk. A holnapi napon is ezt írja itt nekem a meteorológia, úgyhogy jöhetne egy jó szél, mondjuk dalformájában. Engedjük a hurrikánt. Lotfi Begi a folytatásban itt a Besten.

0: Nem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szép, imádom mindegyik őteket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsol, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.

0: és színész és énekes is mondja mindenféle platformon, hogy a legjobb megjelenést egyértelműen a szemünk tükrénő és a mosoly fogra majd elővarázsolni, és lehet bárkin akármilyen smink, hogyha mondjuk a szeméből az sugárzik, hogy éppen ő szomorú. Hát így van ez. A diákok biztos nem szomorúak, hiszen még ez a hónap a vakáció jegyében telik, ám bár a szülők már úgy óvatosan biztos vagyok benne, hogy elkezdték begyűjtögetni azokat a kellékeket, amik most szükségesek lesznek a szeptember 1-i iskola kezdéshez. No hát ezúton mondom, hogy még van 2 hét körülbelül az akció, ugye ne dobjuk ki az iskola táskát, és eddig, ha jól tudom, ilyen 80 táska gyűlt már össze, ez nagyon-nagyon jó dolog. Egyébként idén már 6. alkalommal fogott össze a Nyíregyházi Önkormányzat és az EAK, hogy megkönnyítsék a rászoruló családoknak a tanév kezdését, ami zavában zajlik már. Ez a bizonyos ne dobd ki az iskola táskát elnevezésű akció, és van még lehetőség. Egészen augusztus 21-ig várják, ugyanis a jó állapotú használ tanszereket a város hulladék udvarain. Én nagyon bízom benne, hogy sokan fognak csatlakozni, és mondjuk még így a vasárnapi napot is azzal tölteni, hogy megnézegetik, hogy áll a tavalyi évben a gyereknek a táskája. Nagyon fontos hozzátennem, hogy használható táska legyen, tehát azért vannak sokan olyanok, akik megtehetik, hogy minden évben új táskát vesznek a gyerekeiknek. Ők adják oda, higgyék el, nagyon jó dolog adni. Én a ruháimmal vagyok így, rendszeresen selejtezek, és mindig olyan jó érzés, amikor kiviszem olyan családokhoz, ahol hát mindenki talál kedvére belőle egy-két ruhadarabot, és nem veszik zokon még azt sem, hogyha mondjuk tényleg olyan alsóbb nemű dolgot viszek, ami természetesen abszolút használható, úgyhogy adni jó, tartsuk ezt mindenképpen a fejünkben, és ne dobjuk ki az iskolatáskát, hanem csatlakozzunk még tehát augusztus 21-ig ehhez a nemes kezdeményezéshez. Én a legjobb zenékkel úgy látom, hogy nagy lüktetésben vagyok, In the Music szól a dal itt nálunk, aztán megyünk a Well Hello-val a pályaudvar felé, és még egy jó kis Coldplay dalt is hozok ebben az órában itt a Best FM-en.
1: I got the love in the music. I got soul in the music. I got the love in the music. I got soul.

0: Megadjuk a város ritmusát.
1: Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.
0: Nyíregyháza kedvenc rádiója.

építési munkák, ebből adódóan már a tegnapi napon kinyitott az Eiszmann városi úszoda. Ez a jó hírem, úgyhogy reggel 6 órától majd ismét fogadja a sportolókat és a látogatókat is. Jó kis csobbanást kívánok mindenkinek és tervezgetést így a mai napra, mert hogy marad a jó idő, marad a kánikula, de ettől sokkal pontosabb infókkal érkezik Kis Dániel itt a Best FM-en a hírei között. Én pedig addig iszom a kávémat, mert ilyen óvatosan kortyolom, no de azért már a nagy pohár vízen is túl vagyok, amivel indítom a reggelt. Ha ön is most ébredt, akkor a nyújtózkodás után tessék csak fölhörpinteni azt a vizet, és a nagyitól is megkérdezni, hogy van-e mit enned, és mama, inni kell sokat, mert erre nem győzzük mi is elégszer fölhívni a figyelmet. A legjobb zenékkel még jövök a folytatásban, hiszen egészen 2-ig, itt a 103.9-en, a mikrofon mögött Zentai Edit.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Veszélyben a kőrizsmák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsmák, a kőrizsontó kalcsúdíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
2: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kéregén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
1: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petru Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor-zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: Köszi Dániel, a híreket a következő órában is visszavárunk, addig is ajánlom figyelmébe oldalunkat, bestfmnyiregyháza.hu. Hát énekelhetném azt is, hogy add bár, uram, az esőt, de egyelőre nem látom, úgyhogy esernyőre nincs szükségünk, csak is dalban jön Rihanna, Jay-Z és Chris Brown itt a folytatásban. Ezzel a dallal indítom ezt az órát. Csodás napot kívánok mindenkinek, augusztus 9-e van.

hallgatom, igazi sztárnak érzem magam, és hogy ki is húzom magam, és azt kell, hogy mondjam, hogy Simple Red 40 év után is bizonyítja, hogy ez a szuper minőségi jó zene nem megy ki a divatból. Még hát lenéknál a jubileumi turné, után sincs pihenés, mert hogy újabb koncerteket jelentettek be Spanyolországban, a rajongók pedig már a frissen megjelent koncertfilmet és élő albumot is hallgathatják. A Holding Back the Years vagy a Stars ma is ugyanis ugyanúgy működik, mert hogy én hiszem, hogy vannak dalok, amelyek egyszerűen nem tudnak öregedni. Így van ez Robbie Williams-el, és aki az 50 év feletti kis korát meghazudtoló vehemenciával és huncutsággal áll színpadra, akit ugye nyomon tudunk követni, és nem csak itt a FIFA világbajnokság döntőjén láttuk, hanem folyamatosan azért föltűnik az ő feje, karaktere. No és a dalai elvarázsolnak minket itt a Best FM-en. 4:11 után is néhány perccel jön az Angels, aztán a Nox dala is még fölcsendül itt a legjobb zenék között.

0: 103.9 Best FM.
1: Sok kedves percet tudnak szerezni, az az igazság, mert nagyon jó a műsor, ezt így megdicsérném. Régóta hallgatom már évekre visszamenőleg, autóban, itthon, teljesen mindegy.
0: Ez a 103.9 Best FM.

0: Eminem után marad a jó idő és bizony a hőség miatt fokozott óvatosságra intjük mi is a Best FM hallgatókat, mert hogy marad a nagy meleg, úgyhogy ha valaki a strandot tervezi megcélozni, akkor nagyon fontos közben is ugye a rendszeres folyadékpótlás, a fényvédelem, és az is, hogy az időnként árnyékba próbáljunk meg meghúzódni, még akkor is, hogyha nagyon szeretjük a napot és a napozást, meg a szép barna bőrt, mégis óvatosságra intünk mi is mindenkit, és különös figyelemmel legyünk nem csak a gyerekekre, hanem az idősekre is, akik tudom, hogy nem igazán szeretik már a napot. Én legalábbis anyukámat egy nap többször fölhívom, és szinte ki sem mozdul a lakásból, de attól függetlenül kell egy picike kis sétát tenni, mert nagyon fontos a mozgás, a levegőzés és a megfelelő étrend. De hát vasárnap, ilyenkor biztos vagyok benne, hogy mindenhol habzsidőzsi van, úgyhogy nyugodtan meg lehet nekem írni, hogy kinél mi lesz az ebéd, mit készít, és hogyan sűrök forog mondjuk az unoka is a konyhában, mert őket is be lehet vonni azért egy kis segítségre. Jó kis emlékek lesznek majd idővel nekik is ezek a percek. A legjobb zenék között pedig, ha már a strandot említettünk, akkor feküdjünk a strandon. Jönnek a Bagosiék itt a Best FM-en.
1: A

Igazi hősök azok, akik munkát végeznek odakint. Na bízom benne, hogy nem vasárnap, mert azért ez pihenő nap minden körülmények között. Viszont rengetegen dolgoznak a földeken, építkezéseken és olyan közterületi munkákat is elvégeznek emberek, akiknek bizony kutya melegük lehet. Na hát ebből adódóan, ugye most már tudjuk itt városunkban is, hogy korábbi kezdéssel viszik el a hulladékot itt a kánikula miatt, amiatt kérjük a lakosságot, hogy vagy még előző este, vagy reggel 5 óráig tegyék ki a kapu elé a hulladéktároló edényeket, mert hogy így fognak ők majd szépen szállításra kerülni. Ezeket a szabályokat tessenek fejben tartani. Jön a segivel a bombasztik, és bízom benne, hogy mindenki így érzi magát. Egyébként hozzáteszem, hogy én szinte egy pár kis semmiben ülök itt az íróasztalom előtt, és még így is folyik rólam a víz. Nem tudom, hogy mi miatt vagyok így fölhevülve. Hát valószínűleg attól, hogy érkezik most már a meleg, és csúcsosodnak a hőmérséklet értékek. Úgyhogy mindenkinek jó egészséget kívánok, és a behűtött ital legyen a kezünk forgása közben mindenképpen majd itt egészségünkre, mert hogy fontos a folyadékpótlás. A legjobb zenékkel pedig jön

0: Beszélgetőmet hallgatjuk minden nap a munkahelyen, a kollégákkal, és egyébként én ideúton és hazafelé úton is az autóban is csak a Beszélgetőmet hallgatom.
1: Otthon, autóban, munkába menet.

tegnapi László napi köszöntés után ma az emlődöket tudjuk köszönteni, illetve a románokat, a rolandokat, a jánosokat, a hágárokat és az orlandókat is. Micsoda különleges név. Egyébként tegnap az eszmeraldák is ünnepeltek. Nem tudom, hogy van-e valaki, aki még emlékszik erre a sorozatra, de érdemes fölidézni, mondjuk, hogy mi is ment akkoriban a tévében, és mennyire tudtunk aggódni egy-egy szereplőért. Hát ma már azért sokkal racionálisabban gondolkodunk, ám bár itt az AI megjelenésével sokszor ugye nem is tudjuk, hogy kinek és minek higgyünk. Egy biztos, nekem higgyenek, mert hogy jönnek a hírek, pontban 11-kor az óra, kérem szépen, nem fog csalni nekünk. Jó készülődést kívánok mindenkinek, akár az ebédhez, vagy éppen a kiránduláshoz, vagy éppen ahhoz, hogy lehúzzuk a redőnyöket és egy picit pihenjünk, mert hogy ez is nagyon fontos, így a vasárnapi napban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi PET kupát. A részvevőknek először saját PET hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepe csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a kétnapos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásáros-Naményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Dániel, köszi a híreket, a következő órában már dél van, de most még egyelőre 11 óra után vagyunk néhány perccel, és még mielőtt mindenki fölkapja a fejét, hát jövök egy olyan sztorival, ami nem itt nálunk történt meg, hanem Olaszországban. Ugyanis tévedésből kidobott valaki 1 millió eurós nyertes lottó szelvényét, de a jó hírem az, hogy mégiscsak előkerült, hogy honnan és mikor. Na, ennek a sztoria ebben az órában mindenképpen terítéken lesz, mint hogy Ed Sheeran dala is, én pedig Zenta Edit vagyok. Köszönöm a Velem Rádió.

Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig Szentai Edit veszi át a mikrofont jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljesen kellemesen a napot.

Bahamen és a kis kutyus ugatásokra ébredő reggel után remélhetőleg mindenki most már túl van a kutya sétáltatáson is, mert hogy nagyon fontos velük is foglalkozni, de semmiképpen nem a forró betonon sétáltatni a kutya tappancsot, úgyhogy óvatosságra intünk mindenkit. Egyébként én látom azt, hogy a kis házi kedvenceink is teljesen ki vannak nyúlva, tehát ők is nehezebben viselik ezt a meleget, főleg gondolok itt nagyobb testű és nagyobb bundával megáldott kis kutyusokra, úgyhogy óvatosságra intünk minden kedves gazdét, vigyázzunk a házi kedvencünkre. Na, mi történt itt? Tévedésből kidobott valaki egy 1 millió eurós nyertes lottószelvényt, aztán majd pár nap után megtalálta. Hát egyébként egy dél-olaszországi lottójátékosnak volt ez a nem mindennapi szerencséje, és a legjobb szerencse az volt, hogy végül megtalálta ezt a kidobott nyertes szelvényt, miután egy hulladékszállító cég dolgozója kutatta két napon át keresztül itt a hulladékok között. Az eset egyébként Bari közelében történt, az anonim játékos pedig helyi üzletben ellenőrizte a lottószelvényét, ahol a terminál nem fizethető üzenetet jelzett. A játékos ezt tévesen úgy értelmezte, hogy a szelvény nem nyert, ezért kidobta azt az üzletben található szemetesbe. Hazament, otthon azonban a családtagja észrevette, hogy a játékos által rendszeresen megjátszott számok a 2, 4, 8, 10 és 51 szerepelnek a kihúzott nyerő számok között. Na, gondolják el, mi történt. Hát kiderült, illetve hogy a félreértés, mint olyan, az úgy azonnal fejben, mint egy kakukkosóra fölvillant, hogy úristen, hát ő pedig kidobta ezt a szelvényt. A család azonnal visszatért a lottózóba, de addigra a kidobott szelvényeket már elvitték a szemétszállítók, amelynek a vezetője szerint ezután valóságos versenyfutás kezdődött az idővel. Hát szerencsére a szemétszállító tartalmát még nem préselték össze, és nem vitték a hulladék lerakóba. Úgyhogy itt el is mondta itt a hulladékszállítóknak a főnöke, hogyha nem vasárnap történt volna az eset, akkor a rakomány valószínűleg már a szeméttelepen végezte volna, és elmondta, hogy a teherautót egy speciális telepre kísérték, ahol a dolgozók megkezdték a keresést az eltűnt kis papírdarab után, a kutatás pedig 2 teljes napon át tartott, végül meglett, úgyhogy nagy boldogság volt. A történet egyébként az olasz sajtóban és a közösségi médiában is nagyon nagy visszhangot váltott ki, sokan pedig igazi modern csodának nevezték az esetet, amelyben egy 1 millió eurós nyeremény szó szerint a szemétbőr került vissza a tulajdonosához. Hát ki mit meg nem tenne ugye egy ilyenért, szerintem mindannyian ugyanezt tettük volna. Na hát sok szerencsét kívánok, mondjuk ha nem is ilyen formában, de az élet apró örömeihez is, mert ez is, higgyék el, nagyon fontos. Mint hogy a legjobb zenék is a folytatásban itt a Best FM-en, jönné jó!

0: Szervusztok, én nyíregyházi vagyok és Budapesten élek, minden nap titeket hallgatlak online, ha otthon vagyok értelemszerűen élőben. Engem a Best FM teljesen kielégíti az összes információ áradatot, amit szeretnék tudni Nyíregyházáról nap, mint nap és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyéről. Leginkább titeket hallgatok a reggeli műsorban, imádom, egy itt hangjáért megőrülök, Norbi, jó kedélyű vagy minden reggel. Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
1: Bárhol is vagy, ott van veled a

teszünk, amikor berepül egy méhecske a szobába, mindannyian jártunk már, így ettől csak nagyobb rizikót eredményezhet, ha mondjuk egy bezárt autóba maradt, és nem tudjuk kikergetni. Nekem mindig azt mondják ilyenkor, hogy nem szabad csápolni, mert hogy ő is éhes és szomjas, és remélhetőleg, hogyha nem fogunk védekező üzemmódba kapcsolni, akkor ő sem fog senkit megcsípni. Óvatosan, egyébként nem csak a darazsok, hanem én a szúnyogokkal is úgy lájtosabban találkoztam, főleg a Balaton környékén, ez a kis árvas szúnyog, ez mindenképpen jelen van, úgyhogy mindenféle védekezésre intünk mindenkit, akik érzékenyek, természetesen ők fokozottabban figyeljenek erre. Nagyon meleg lesz még a mai napon is, valahogy nem igazán érzékelem, hogy esne valami kis esőcska, ami pedig már nagyon jól esne mindenkinek, úgyhogy kitartást kívánok mindenkinek, és a délidőben a behúzódása, már ami az árnyékos helyet illeti, az legyen azért előírt mindenkinél. Készülődést kívánok az ebédhez, majd jó étvágyat, ám bár hiszem azt is, hogy ilyenkor sokkal kevesebbet eszünk, de leginkább iszunk, úgyhogy bekészítve legyen az a jól behűtött másfél literes minimum hőmérsékleti és mennyiségük is folyadék, amivel mondjuk útnak indulunk. Szép napot, jó utat kíván a Best FM, és mindenkinek legyen csodás napja így augusztus 9-én.

0: Ezért teszem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon szépen imádom mindegyik őteket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM. A legjobb zenék.

Péter Tibori közösen a szerelemről írt dalok pedig azért ugye mindig is érvényüket megállva mutatják meg azt, hogy milyen lehet két ember között a kapocs, amiért azért tenni nagyon fontos, mert hogy minden sikeres munka és kapcsolat mögött is hát azért rengeteg befektetett energia van, úgyhogy ezt minden nap érdemes szem előtt tartani. No, és azt is, hogy itt a tűz, mint olyan, ne csak a szívünkbe éljen, hanem sehol máshol inkább nem, mert hogy itt a hőség miatti szárazság következtében azért a tűzoltók folyamatosan dolgoznak, és rengeteg országos médiumban is hallani arról, hogy folyamatosan tarló, erdő és bozó tüzekkel küzdenek. Bács-Kiskun, Győr-Moson, Sopron, Jász, Nagykun, Szolnok, Komárom, Esztergom, Pest, Somogy és Szabolcs-Szatmár-Bereg vármegyében is. Nagyon durván látható képekkel is lehet itt találkozni, úgyhogy én azt gondolom, hogy az emberi felelősség nagyon-nagyon nagy szerepet kap ebben. Én mindig elmondom, de most is elmondom, cigarettát ne dobjunk csak úgy vakon ki az autóból, száll, repül, ki tudja, egy apró kis szikra is okozhat elfajta tragédiát, úgyhogy vigyázzon mindenki arra, hogy általa ne történjen semmi tragédia. No, én megyek tovább a legjobb zenékkel. Chris Cross vár még ránk, Dániel is vár még a déli hírekkel egy picikét, mert az FM-mel megyünk tovább. Csak nőnek a ráncok a szemem alatt, akinek ismerősen hangzik, mondjuk ez a mondat, vagy ez az érzés, nyugodtan lehűtheti valami kis jégkockával a karikáit, mert hogy ez jól fog esni nem csak kozmetikai szempontból, hanem úgy egyébként is, mert hogy tart még a meleg. A legjobb zenék viszont jönnek,

0: Különleges ételeket is meg lehet kóstolni, és aki nyitott erre, ő biztos vagyok benne, hogyha mondjuk a nyaralást a Balaton környékére tervezi, akkor megkóstolja majd az évnek az év strand ételét, ami nem más, mint egy fonyód ligeti pisztrán konzerv, mert ugye ez lett 2026-ban az évnek a strand étele, de hogy milyen különlegességekkel rukkoltak elő, mert hogy van ennek, mint hogy minden évben egyfajta ilyen kis versenye, na azt a következő órában szépen menüsor szerint fogom majd tálalni a Best FM hallgatóknak. Étvágyat kívánok a finom ebédhez, mert ez is nagyon fontos. Mindjárt dél van.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják. Elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a felél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig

konyhában tevékenykedni, neki egy nagy piros pontot én már itt beírok a virtuális ellenőrzőjébe, és meg lehet köszönni a háziasszonyoknak azt, hogy finom ebéd kerül az asztalra, és milyen szerencsések azok, akik mondjuk évek óta tudnak a nagyihoz járni, a nagyik előtt pedig le a kalappal, hogy akár több családot is ki tudnak elégíteni finom étellel. Jó étvágyat kívánok mindenkinek! Én a legjobb zenéket addig is hozom, és megköszönöm, hogyha küld egy-két képet, hogy kinél mi lesz a mai vasárnapi fogás. Addig is Dante Thomasszal indítom ezt az órát, csodás napot kívánok mindenkinek!

én biztos vagyok benne, hogy nagyon tudatosan éltek valamikor, és még így 50-es korosztályukat megcélozva is odafigyelnek, mert ugye ezt nagyon sokszor halljuk, hogy amikor itt a menopauza időszakában egy kicsit másképp kell étkeznünk, és más egy igény egy férfinek, egy nőnek, más az, hogy milyen munkát végzünk, ehhez mérten kell odafigyelten eszegetni, amit mondjuk, hogy be is tudunk tartani szerintem szimpla hétköznapokon, de amikor jön a nyaralás, hát akkor valahogy ez ugye úgy dugába dől ez a fajta elmélet, mert ilyenkor azért sokkal jobb leülni közösen reggelizni, azért belötyögünk valahová ebédre, egy kis nasika, egy kis gyümölcske, egy kis jégkrém hűtött formában, bármi is jobban leszaland, úgyhogy aki ilyenkor nem tud fogyni, az csak is ennek tulajdonítható szerintem. És főleg akkor, hogyha mondjuk tényleg itt a nyaralást hozom fel, akkor megvannak itt már azok a strand ételek, mert hogy volt ennek egy versenye, amiket azért érdemes lenne megkóstolni, mert hogy itt a Balaton környékén Fonyód-ligeten történt ez a kis verseny, ahol a Pisztrák konzerv lett az év strand étele bisztró kategóriában, de több más kategóriában is díjazták a balatoni vendéglátósokat, egyébként augusztus 6-án Tihanyban volt ez a verseny. Az évnek a strand ételéhez egy lisszaboni konzervben tálalt tengeri fogásokból álló fogás adta az ötletet. A Keszthely melletti panarintől származó sült és filézett pisztráng fűszeres majonézzel, kaporral, savanyított lila hagymával, kápiával és fekete ribiz ecettel frissen került a konzervbe, tálalás előtt pedig füstöt zárnak bele, amely a

egyike a Szántódi Milla Csinta lett, amely egyben a új kategóriában meghirdetett év Beach Food palacsintája díjat is elnyerte, ez pedig füge kecske granola palacsinta. Hát meg lehet kóstolni mondjuk, mert biztos vagyok benne, hogy nagyon különleges, aki bevállalós, szerintem ők tuti, hogy nyitottak erre, és egyébként az elmúlt években többek között még mondom, hogy milyen leves, hogyha valaki ma nem tudna mit főzni. Kovászos uborka leves, sós kürtös kalács, és marha nyelvből is készült, valamint ilyen kis lepény kenyérben tálalt innyentség is elnyerte az év strand étele címet. Közben itt nézem, hogy milyen izgalmas új trendekről lehet még itt olvasni, mert hogy itt a legkreatívabb balatoni fagylalt készítők és cukrászok innovatív újdonsága nem más, mint a sós fagyi menü, vagy a jeges, tapas kategóriákkal írható körül, azaz nem csupán fagylalt, hanem egy ilyen jéghidegen tálalt édesós sütemény, vagy étel egészen pontosan. Na hát bármit is fogyasszunk, a legfontosabb, hogy mindezt jó étvágyal tegyük. Ehhez kívánok mindenkinek csodás napot, ez a Best FM.

közös megöregedés hozza azt is, hogy az együtt eltöltött évek, évtizedek egyértelműen megadják már annak a lehetőségét, hogy ismerjük már a párunknak a nézését, a mozdulatát, a sóhaját, a csendjét, mert ez is nagyon fontos, főleg akkor, hogyha már azért jó ideje, jól összecsiszolódó párocskákat tudunk itt fölvélni, és én nagyon szeretek ilyen párokat látni, akik még a nagy melegben is tudnak kéz a kézben sétálni, akár Nyíregyháza utcáin, és vigyázzon mindenki nagyon magára, és én köszönöm közben, itt fölmerült egy kérdés a dinnyével kapcsolatban, hogy ki hogy szereti maggal, vagy mag nélkül, hűtőből kivéve én igen, és semmiképpen nem szobahőmérsékleten, és kaptam egy olyan ajánlatot, hogy készítsem el úgy a dinnyét, miután fölkockázom, hogy egy kis fetával bolondítsam meg, biztos nagyon finom, és sokan bevállalják ezt a sós fetás változatot is, de bízom benne, hogy vannak, akik a klasszikus formát is szeretik. Egy biztos, egy jól behűtött dinnyével nem fogunk mellé nyúlni ebben a nyári kánikulában sem. Jó utat kívánok mindenkinek, a legjobb zenékről pedig gondoskodom. Jön a KLF!

nekünk az olasz életérzést, ami talán pont attól varázslatos, hogy egyáltalán nem sietnek sehová. Érdemes tőlük egyébként tanulni, egy jó kávé a pultnál, egy hosszú beszélgetés bárhol, a teraszon, a bújtosi parton, a sóstón, a belvárosban, friss tészta, napsütés és az a bizonyos dolce vita, amikor nem csak megéljük a napot, hanem bizony élvezzük is. Óriási különbség, kérem szépen, úgyhogy talán ezért szeretjük annyira Olaszországot, mert tényleg emlékeztet minket arra, hogy néha lassítás is lehet egy tökéletes program, főleg így vasárnap, augusztus 9-én, pontosan egy ilyen dalt hoz nekünk Eros Ramazzotti.

0: Azért szeretem a Best FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon jó, imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok Kinácsról, és évek óta a Best FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best FM, a legjobb zené.

0: készül, és hiába nézem, hogy mondj már valami esőt, mondj már egy kis lehűlést. Úgy szeretném már elővenni a kardigánom, a pulcsim, a jó kis zárt edzőcipőm, de egyelőre ennek esélyét sem látom, mert hogy marad a hamisíthatatlan nyár, akár unjuk, akár nem. Ezek tények, kérem szépen, de pontosabb infókkal érkezik egykor, az utolsó óránk pedig remélhetőleg itt együtt történik majd a 103.9-en, mert hogy kettőig maradok én is itt a mikrofon mögött.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
2: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
3: Veszélyben a kőrizsmák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizspák, a körisontó kalcsódíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
4: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulás, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállító szöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
3: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetve a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb epek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétve fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Most pedig indul egy újabb óra a

És egy nagy pohár vizet, mert hogy nagyon fontos, nehogy kiszáradjon a torkunk. Ezzel így vagyunk otthon mi háziasszonyok is, ugye? Kedves férfiak, tudjuk mondani, hogy anya így áll, nehogy elakadjon a szó véletlenül, ami benned marad, és majd utólag fog robbanni. Na hát mi robbanunk a legjobb zenékkel, mert hogy Szél érkezik, egy jó kovadalt is hozok, de az NSYNC-kel indul ez az óra. Egy óra után néhány perccel kívánok. Csodás délutánt mindenkinek, jó helyen van.

Szilnek a csodálatos dalait a Best FM-en, és a Rózsa is előjött egy picikét az életembe, ami gyönyörű, de nagyon sok törődést azért kér mindenképpen. Egyébként a Rózsánknál az a titok, hogy egyszerűen nagyon szereti a sok napfényt és a rendszeres, de nem túlzásba vitt öntözést, valamint az elnyílt virágoknak a levágása és egy kis tápanyag is azért időről időre nem árt, hogyha jut a rózsáknak, mert hogy meghálálják a figyelmet, hogyha jól érzi magát, akkor egész nyáron újabb és újabb virágokkal ajándékoz meg minket, úgyhogy vannak is itt tipjeim, én legalábbis a páromtól tudom, mert ő nagyon-nagyon szereti a rózsákat, és az, hogy reggel vagy este locsoljuk ne a tűzőnapon, nagyon fontos. Inkább ritkábban, de alaposan kapjon vizet, és az elhervadt virágokat érdemes levágni, így új hajtásokat hoz. És ami a legfontosabb, hogy csak is napfényes helyen érzi magát a legjobban, úgyhogy erre is figyeljünk. A rózsa kicsit olyan egyébként, mint egy vendég. Ugye, hogyha figyelünk rá, akkor meghálálja, és gyönyörűen feldíszíti a kertünket. Csodás napot kívánok mindenkinek, jó étvágyat az ebédhez!

0: Egy jó dallal a munka is jobban pörög.
1: A munka is jobban pörög. Best FM. Best FM. Ha kell a plusz energia.

augusztus 9-én az emődöket tudjuk köszönteni. Egyébként több naptár szerint köszönhetőek még a Rolandok, a Románok, a Jánosok, a Hágárok és az Orlandók is, őket is lehet köszönteni. És hogy mik is történtek így a mai napon, hát vannak érdekes világnapok. Például a mai napon a világ őslakos népeinek nemzetközi napja is van, mert hogy kijelölt az ENSZ erre egy világnapot, amely az őslakosok közösségének a kultúrájára, hagyományaira, most persze a jogaira hívja fel a figyelmet. Ma van a könyvbarátoknak a napja, ami nem hivatalos világnap, de nagyon sok országban ünneplik, úgyhogy föl is merül a kérdés bennem, hogy mi az a könyv, amit akárhányszor tudnánk újraolvasni, és most direkt nem filmet mondtam, hanem könyvet, mert tuti, hogy van olyan, aki egy könyvet akár többször is képes átolvasni. Én egyébként ilyen pszichológiai tartalmú kis könyvekkel vagyok így, mert hogy először nem fogok fel mondatokat, úgyhogy muszáj többször elolvasnom, vagy éppen aláhúzgálok olyan mondatokat, olyan tartalmat belőle, amit mindenképpen mantrázni kell, hogy az embernek beépüljön a mindennapjába, ugye, hogy vagyunk ezzel így. Híre születésnaposok között pedig Whitney Houstonnak a nevét tudom megemlíteni, aki 1963. augusztus 9-én született, ugye ő volt minden idők egyik legismertebb énekesnője. Hát nálunk egy nagyon kedves kis magyar dalocska jön, amit nagyon sokan tudunk együtt énekelni a Well Hello csapatával. Ez már az Apu vedd meg nekem a várost, itt a Best FM-en a legjobb zenék között.

0: Hamarosan jönnek a Józsavárosi Sport napi programok és a Józsavárosi Napok programja is. A Sportnap augusztus 14-én lesz, péntek délután 4 órakor. Én bízom benne, hogy már egy kicsit kellemesebb időjárásban lehet akár örömtáncot járni, hiszen meg lesz ennek is a lehetősége. Mint ahogy szenior tornázni, jógázni, majd érkezik Naninszki és Figaro egy akrobatikus bemutatóval. Mutatkozik majd itt a Józsavárosban a Muay Thai Jakab Team Sport Egyesület, a Spirit Medibol Egyesület és egy extrém kerékpár bemutatóra is sor kerül. Egyébként sporteszközök kipróbálására és pingpongra, kézműves foglalkozás, ugrálóvár és pingpong, valamint dietetikus tanácsadásra is lesz lehetőség. Mindez tehát a Józsavárosi Művelődési Ház előtti sétányon majd augusztus 14-én, és másnap is élni fog itt a lakótelepi rész, mert hogy jönnek az 52. Józsavárosi Napok augusztus 15-én délután, majd a Szabolcsi Koncert Fúvó Zenekar és Mazsore csoport fog berobbanni 14 óra 45-kor, majd jön a Gombóc együttes, föllépnek itt az Ovisok, Spirit Medibol, örömtánc, mennyi minden lesz, itt érdemes megnézni az oldalunkat, egyébként este egy ilyen kis tűztánc, show is lesz, majd fél 10-kor a Vox együttes fog egy szuper kis hangulatot utcabál formájában eredményezni itt a Józsavárosban, tehát augusztus 14-én és 15-én lesz egészen pontosan ez a kis bulinap. A programokat meg lehet nézni az oldalunkon is, bestfmnyiregyháza.hu. People in the crowd, grab a partner, take it down.
1: It's me against the music. It's just me and me. Yeah, come on.

Olyan gyorsan telnek a hetek, hogy hihetetlen, picit elköszönök, aztán már megint úgy érzem, hogy itt vagyok a Best FM rádióban, mert hogy jövök majd jövő hét szombat vasárnap, addig is én nagy tisztelettel várom az üzeneteket, és én is lesben állok, mint egy cápa a városban, és figyelgetem, hogy mi az, amire mindenképpen szeretném a kedves városlakóknak fölhívni a figyelmét. Hát most viszont arra hívom fel a figyelmet, hogy mindjárt 2 óra van, érkezik Kis Dániel a hírekkel, aztán Dékán István is megérkezett, a következő órákban vele lehet rádiózni. Én puszilom az emődöket, a Lászlókat, az Ibolyákat is, holnap pedig, ha jól látom, a Lőrincek, a Blankák, a Csillagok, kedden pedig a Zsuzsannákat lehet majd köszönteni, biztos, hogy mindenkinek vannak még Zsuzsanna vagy éppen Klára nevű kedves ismerősei, mert hogy ők jönnek a következő héten, a Gertrúdokat is lehet majd, a Marcelleket köszönteni, úgyhogy így haladunk szépen majd a jövő hét folyamán. Ja, és a születésnaposokat sem felejtjük el, hiszen az Oroszlánok csillagjegyében vagyunk, és nekem egyébként rengeteg augusztusi szülött barátom, ismerősöm van, egyébként én is augusztusban fogok majd ünnepelni. Na, erről is beszélek majd, de csak a jövő héten, addig egy picit csendben vagyok, én pedig nagyon szép délutánt kívánok mindenkinek, töltődjenek, ez nagyon fontos, és akik mondjuk megkezdik a szabadságukat holnap, juhé, hát nekik biztos, hogy hatalmas már most a hangulat, vagy a káosz, nem tudom, mert a pakolás mindenképpen azzal is jár. Na, búcsúzom, az elmúlt 6 órában Zentai Edite rádiózott, itt a Best FM-en.

0: Szombaton és vasárnap 10-től 14-ig. Szentai Edit veszi át a mikrofont. Jó sztorikkal és a legjobb zenékkel. Hétvégén is teljen kellemesen a napot. Hallgasd a Best FM-et.
1: Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepet csapata nyerte meg az első egyetemi PET kupát. A résztvevőknek először saját PET hajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepet csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren. A második pedig Vásáros-Naményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
2: Vasárnap délután is nálunk szólnak a legnagyobb dalok, ez a Best FM, 3 perccel járunk 2 óra után, Déken István vagyok is. Ma már pihenünk, de azért készülünk a hétfőre. A rövid hétvégét majd egy hosszú váltja fel, 20-án majd jól kipihenjük magunkat, most pedig induljon a Black Eyed Peas.

Az Amazing George Michael dala után majd a Groove House és a You Level Empire-ből Zola. A mikrofon mögött miért lettél más a kérdést? Megfogalmazták, mi megnézzük a legfrissebb előrejelzéseket. 30 fok van odakint, most már azért jobb az idő. Tegnap én nagyon szelesnek éreztem ezt a szombatot, de a mai nap már mérsékelt széllel, egy kicsit jobb hőmérséklettel várja a szabadba készülőket, mérsékelt ez a szél. A magasabb UV adatok a következő percekben már békén hagynak minket, de azért ne feledjük, továbbra is dübörög a nyár, 30 fok van is fontos a folyadék pótlása, ezzel számoljon. A holnapban 33-34 fok alakulhat a legmelegebb órákban, hát ez vár ránk. Na meg a New Level Empire-ék, aztán majd Passport, meg Jacko Dalla, Remember the Time.

Minden rendben kompakt diszkóikkal, hát minden rendben lesz, a felújítás pörög ezerrel. Mezőzombor Nyíregyháza vasúti felújításáról beszéljünk, mely nagyon jó ütemben halad, és úgy néz ki, hogy készen is lesznek időre. A munkátok során elkészült a hosszú sincserék döntő része, több útátjáró, vágányszakasz megújult, folyamatosak a kitérő, a sín és a felső vezetéki munkák is. A beruházásban sikerült 12 sebességkorlátozást megszüntetni, és tervek szerint 120 km/órás lesz majd az elkészült szakasz. Azért itt hozzátenném, a minden 120 km/órás lenne Magyarországon, szerintem nagyon büszkék lehetnénk a fejlődésre, mely mutatkozik a MÁV csoportnál, hát így legyen, tájékoztatott a Best FM oldalán talál. Ide énekel Robbie Williams, aztán majd a Carwash Krisztinával, hát talán most már mehetünk autót mosni, és majd a megszakadt Tamás dal, a Horváth Tamás is énekel.

lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, FND, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

5 után néhány program, egészen pontosan beszélgetünk egy jó kis főző versenyről. 19-én, augusztus 19-én a Borbányai Családi Nap keretében lesz ez majd a Borbányai Művelődési Ház előtt, ahol a sportnak is adózhatunk, míg a többiek főznek, aztán pedig majd mikor jól elfáradtunk, akkor az eredmény hirdetés után egy jót lehet kajálni. Augusztus 19-e szerda, 9 és 16 óra között. Józsavárosi napok már két naposak évek óta, és mindkét napjára érdemes figyelni. Az első nap javarészt a sportról, az egészségről, még a második nap inkább a színpadi programokról, a fellépőkről, a zenekarokról, és persze a látványelemekről szól. És nem mindennapi programsorozatról van szó, már 52. alkalommal lesz ez megszervezve majd a Józsában, egészen pontosan ott a Művelődési Háznál, az Ungvár Sétánynál az első nap, a második nap pedig kicsit meghízva az Ungvár Sétány 1-től 17 szám előtti sétány területén lesz. És tényleg minden itt a két nap, akár az egészsége, akár pedig a szórakozás kerül figyelmének középpontjába. Egyébként mindkét napon érdemes ott lenni majd. A Best FM oldalán bővebben tájékozódhat a program kapcsán. Kicsit ide fókuszáltunk, van még idő, lesz ez egyébként augusztus 14-15, beszélünk még róla, és prögnek a dalok a folytatásban, és Ty Cruz-zal, a Troublemaker Knox-zal pedig a szeretemet hallgatunk, aztán nem sokára már Dani hozza a legfrissebb híreket.

Reggel 6-kor indul a napod. Indítsd velünk Simon Norberttel és az Informatív Reggellel. Hírek, infók, sztorik, ahogy szereted. 6 és 10 között minden hétköznap, csak a Best FM-en. Aztán jön Szendi Hajné, aki 10-től 14 óráig átsegít a munkaidőn. Könnyed beszélgetések, jó kedv, és persze a legjobb zenék. A legjobb zenék. 14 és 18 óra között Dékán Istvánnal jövünk, megyünk, intézkedünk. Ha pörög a napod, tarts velünk, mindig történik valami. 18-tól 20 óráig pedig Night Shift. A legjobb mixek, a legjobb zenékből. Lazíts, kapcsolódj ki, vagy indítsd az estét stílusosan. Best FM Nyíregyháza. A legjobb zenék, a legjobb műsorvezetőkkel, a legjobb napodért.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli meledék helyett pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és történelmi vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban, míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 3 óra után 4 perccel, 31 fok odakint, szép idő van, érdemes kihasználni. Egy-két felhővel azért számolnia kell, de szerintem semmi gáz. Segíd ala jön, az Angel után majd még Rúzsa Magdi is énekel, a Széldel után pedig foglalkozunk a napfogyatkozással.

Dudolhatunk a Simple Red-del, és készülhetünk a jövő hétre. Tudja, hogy újra részleges napfogyatkozás lesz, mely itt Magyarországon is jól megfigyelhető. Javarészt egyébként a nyugati ország rész ilyen szempontból a szerencsés. Mi talán nem vagyunk jó pozícióban, de mindenképpen érdemes figyelni a cikkre, mert akár a Best FM oldalán is megtalál. Részleges napfogyatkozás lesz látható Magyarországról augusztus 12-én, méghozzá Budapestről tekintve 19 óra 22 perctől. Hát nyilvánvalóan itt a keleti ország részben nálunk egy kicsit talán később lesz ez a jelenség, de mindenképpen nagyjából ezt az időpontot érdemes szem előtt tartani. Nagyon fontos, hogy a napfogyatkozást nem szabad napszemüveggel nézni, speciális szemüveggel lehet ezt csak tekinteni, és az is hozzá tartozik, hogy nagyon-nagyon régen, durván 20 éve volt utoljára ilyen, melyet megfigyelhettünk, úgyhogy én azért szánnék rá lehetőséget, esélyt is, persze időt is. Legfontosabb a biztonság, az infokat megtalálja a Best FM oldalán. A Blaha Louisiana pedig hozza a lendületes perceket, a nem ereszt, érkezik hozzánk folytatásként, aztán Mark Anthony meg Rácz Gergő, ez a trió itt a Besten.

0: A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik.
1: A jó zenéket szeretik.
0: Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat.

ne dobd ki az iskolatáskád. Ez lényegében egy ilyen újrahasznosító program. Minden olyan iskolaszer, tanszer, amit a srácok már meguntak, és igazából még nem érett meg a kidobásra, gyűjtik össze. Egészen pontosan az éjakék, az önkormányzat pedig eljuttatja a rászoruló családoknak. Hát így lehet újrahasznosítani. Még jó állapotú, hangsúlyozom, iskola szereket, mert a srácok már meguntak. Tornazsák, hátizsák, ceruzatól, körző, vonalzó, egy csomó olyan dolog van, melyet fel tudok sorolni, és mely talán ebbe a listába belefér. Talán a füzetek nem, mert azokat azért látjuk, hogy mi is használhatjuk, de akár ilyen felajánlást is tehet. Eddig egyébként 80 iskolatáska gyűlt össze. A program augusztus 21-ig, tehát nagyjából két hétig tart még, tájékozódjon a nyíregyháza.hu és a Best FM oldalán. Télen-nyáron nyár, a Gringo Stardala meg Amy Winehouse, ők pedig folytatják itt a listát, aztán pedig majd a parlagfű szezonról beszélgetünk, a parlagfűért virágot már elindult.

Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék.

Lionel Richie lassított, megtájékozódunk, tovább tehetünk egészségünkért, vagy városszépítő programban vehetünk részt. Hoztam infóként a Parlagfőért virágot akciót, mely évek óta segíti, hogy rendezzük a sorainkat itt Nyíregyházán. Miért jó ez? A parlagfű írtásáról a portáinkon mindenképpen gondoskodnunk kell, mert hogyha ezt meglátják, hogy parlagfű telepünk van, akkor jön a bírság. Először csak felszólítanak minket, hogy kasszáljuk le, aztán pedig jön a bírság. Na most a lekasszált parlagfű nem ér semmit, mert nagyon gyorsan újra kihajt. Pikpak eljön az a pont, amikor újra virágzik, és ugyanott leszünk, ahol elkezdtük, ráadásul egy jó kis kasszáláson is túl vagyunk. Húzzuk ki gyökerestől, mert akkor nem képes újra megjelenni. Ha már kihúztuk gyökerestől, akkor vigyük el a hulladékudvarok egyikébe, bármelyikbe, itt Nyíregyházán is, rögtön már benne is van a programban, a parlagfűért virágot programban, mely kihúzott, tövesen kihúzott parlagfüvekért hozhat egy kis jutalmat, tájékozódhat tovább akár a Best FM oldalán, vagy a nyíregyháza.hu-n. Mi meg a listát, a zenei listánkat folytatjuk, hallgatjuk, jön majd azonnal dr. Béresség átirata, Király Viktorral az Orsis után, Charlie Zent

0: emlékszel? Mi a limonádét még magunknak kevertük, és a kirándulásokon a teát citrálos flakonból ittuk. Emlékszel? Mi még iskola bélyeget gyűjtöttünk, és megtanultunk takarékoskodni, mert akkor még a pénzünknek is volt értéke. Emlékszel a 60-as mobiltelefonokra? Akkora volt, mint egy bőr, és csipogott, mint egy kanári. Emlékszel, amikor bicajozni mentünk, nekünk még nem volt könyökvédünk és sisakunk, de még rendes biciklink sem. Emlékszel, mi még kis táborban nyaraltunk, és úttörő nyakkendőnk is volt.
1: 103.9 Best FM.
0: Életed dologba zárva a 103,9 MHz-en. Élő!

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Veszélyben a kőrizsfák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a kőrizsontó kalcsódíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulás, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetve a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb epek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
4: Nincs megállás 4 órakor sem. A Fall the Flow énekel, mindjárt jön az anyám mondta. Bastillel indulunk. A Pompei dal előtt pedig csillaghullás, a Perseid a meteorra érkezik. Ha már a napfogyatkozás is itt van, akkor miért ne nézhetnénk hulló csillagokat is?

Áll csak másnak, a magamnak is rossz vagyok társnak. Mikor múlt el az a perc, ami számított? Mikor azt hittem, a csodára várni jobb? Miért van az, hogy a barátból ellenség lesz, és a pénz csak éhessé tesz? Miért én maradtam alul, hogyha felvettem a kesztyűt? Magam hajszoltam hasztalanul, hosszú éveknek lett ez a vesztük. Az életem csak én mentettem meg, lehet pont én vagyok minden válasz. Ha a józan észre szembe megyek, tudom, akkor is megbocsátok.

A TLC-t talált a 90-es évekből hozta, mi meg beszélgessük a Perszeidákról, a hullócsillag rajról, mely egy kis lazítást is hozhat. Perszeidák érkeznek augusztus 12-én éjjel, nagyon látványos a jelenség, óránként akár 70-től 90-ig terjedő skálán is találkozhatunk hullócsillagokkal, úgyhogy van bőven alkalom kívánni, csak a gondolatainkat kell összeszedni, úgyhogy érdemes figyelni augusztus 12-e éjjel a cikk az MT-n, meg a Best FM oldalán is, egy kis kiegészítés ide a tavalyi évben, meg előtte is nagyon felhős volt az ég, és nem nagyon lehetett látni a perszeidákat, csak a nagyon fényes hullócsillagokat. Most azonban tiszta ég ígérkezik, én azért figyelnék, mert a jó időben tényleg azért érdemes kifeküdni, egy kicsit töltődni, egy kicsit lazítani, kívánni nagyokat és egy kicsit elengedni a hétköznapokat, mert van mit, valljuk be őszintén. Infók a Best FM oldalán Azariával, az introvertált dallal, pedig dudolunk tovább, aztán Esztel meg Nagy Bogi Dessal énekel a közösségben, itt van a Jól leszek újra.

Átfogó karbantartást végeznek a jelzőlámpás csomópontokban a Magyar Közút szakemberei Nyíregyházán. A cikket így találja a nyíregyháza.hu-n. Ilyenkor ugye karbantartás folyik, melynek eredményeképpen ki kell kapcsolni ezeket a lámpákat. Ilyenkor megtisztítják ezeket, izzókat cserélnek benne, ha hibás a működés, akkor ezt is megjavítják. Szóval akár húzamosabb ideig sem működhetnek a jelző lámpák adott csomópontokban. Ez készülődik itt Nyíregyházán, ettől lesz majd biztonságosabb a közlekedés, de előre láthatólag okoz majd némi fennakadást is, mert annyira hozzászoktunk a rendőr lámpákhoz, figyeljünk a táblára, figyeljünk a rendőri karjelzésre, ha erre szükség van. Érdemes azért ezt elolvasgatni, a más nem. Segít a Google, vagy éppen a régi Kressz könyve. Folytatjuk dalokkal, Destiny's Child-énekkel, a Bootylicious után Tóth Gabi sorsdala.

akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Hangya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb zenék. Ja.

Junior Jack a 2000-es évek közepéből az éjszamba után közbiztonság, vagy közlekedésbiztonság, mind a kettő fontos. Új térfigyelő kamera a Csemete utcán a vasúti átjáróba szerelik ezt fel, amely a közbiztonságot javítja, az illegális szemét lerakást próbálja visszaszorítani, és emellett a vasúti átjáró biztonságára is figyel, hogy mérje sebességet majd ezt nem tudom, illetve azt se fogjuk tudni megállapítani, hogy figyeli-e a vasúti átjáró jelzéseit. Az info, ahogy mondtam, itt szűken a nyíregyháza.hu-n elérhető új térfigyelő kamera tehát a Csemete utcai vasúti átjáróban. Hát remélem, hogy az illegális szemétlerakást ezzel vissza tudják majd szorítani. Legyen úgy, mint rég a Forest Street énekel Topaz New Millennium. Egy kis lendület még itt a 4 órai blokk végére, aztán mindjárt jön a hírek Danitól.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hírekháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi petkupát. A részvevőknek először saját pethajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csaknem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepe csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásáros-Naményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9.
3: 5 óra után 3 perccel is Best FM, nálunk pedig itt pörögnek a legnagyobb dalok. Dékán István vagyok, ez az óra még a miénk is. Van előttünk mit felidézni, a rövid hétvégében pedig készülünk a hétfőre, feladatlistánkat is leporoljuk. Cardinal Official pedig jön, ez a Dangerous.

Young Hearts, Run Free, Kim Mazzel énekelt. Ez itt a legjobbak listája, Best FM, és előttünk pedig az iskola kezdési támogatás, mely idén is érkezik. Közel 3900 diák jogosult erre a csomagra, mely tavaly 3000 forint értékben, idén pedig 5000 forint értékben nyújthat segítséget a családoknak. Már több mint 10 éve hozzá tartozik az infóhoz, hogy az önkormányzat által biztosított tanszercsomag alanyi jogon jár minden alsó tagozatos nyíregyházi diák számára, így azt nem kell külön igényelni a szülőknek, tájékozódhat, kiegészítéseket olvashat, akár a nyíregyháza.hu-n. Ember maradj, énekel Ákos, aztán Avril Lavigne, na meg a tangcsapda. Ez a trió, aztán pedig az új életfa programról beszélünk, szerintem ez is óriási.

0: legjobbakat.
1: Imádják a legjobbakat.
0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Hey, what's wrong with you? You're looking kind of down for me.
3: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

Spice Up Your Life, hát fűszert az életnek, a Spice Girls énekelt, előttünk pedig a program, mely szerintem óriási új életfa program, mely egyébként arról szól, hogy az önkormányzat és a nyírvévi nonprofit Kft. Idén is a meghirdetett akcióban egy-egy facsemetét ajándékozza városi szülötteknek, az újszülötteknek, a legkisebbeknek, ahogy fogalmazzák. A kezdeményezést egyébként 2014-ben dr. Adorján Gusztáv indította, és azóta is rendkívül népszerű. Lényegében ültethetünk egy fát, melyet egyébként kapunk, csak a helyszínt, illetve az időpontot fogja megszabni a nyírvévé és az önkormányzat, mely a srácok, a gyermekek, a szülöttek, az újszülöttek emlékét őrzi magában. Mi csatlakoztunk a programhoz, aztán megyünk majd fát ültetni. Aztán majd néhány év múlva, mondjuk 20, oda fogunk sétálni, és megmutatjuk, hogy na, hát ez akkor is így. Hát lehet ennél szebb gondolat. Keresse a cikket a Best FM oldalán, csatlakozni lehet a programhoz. Minden kiegészítés a Best FM oldalán, a pályázatokat pedig a városszépítőkukac.nyírvv.hu e-mail címre kell felcsatolni, és jöjjenek a dalok Szakács Gergővel, a Képtelen, Gwen Stefani, Rich Girl, és majd a United hárman párban dala, így egymást követően, aztán pedig nézzük a legfrissebb előrejelzéseket. Fókusz a hétfőre.

Nyíregyháza sem maradhat ki a jóból. Jöjjenek a Best FM DJ-i, akik a legjobb zenét játsszák megállás nélkül változatosan. Night Shift minden nap délután 6-tól a Best FM-en. A lemezjátszóknál White Boy és vendégei. Lauer, Anya, Effendi, DJ Miller, Slim Fit és Németi. A legjobb Classic House, Funky, Pop, Dance, R&B és Lounge zenékkel. Nyíregyháza rádió hallgatói döntöttek. A Night Shiftet akarják minden nap délután 6 órától. Best FM. A legjobb.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

Give it to me, Justin Timberlake-kel, Nelly Furtado-val, Timbalonddal, ez a Best FM, és majd a volt pár alkalom Kevinnel, a Lal Juniorral és a Valmar csapatával, miután Szil majd lassít. Előtte nézzük a legfrissebb előrejelzéseket fókuszban a hétfő, mely hát újra melóval kezdődik. Rövid volt ez a hétvége, tudom, de majd lesz alkalmunk bepótolni. Reggel perceiben 15 fok várható, ez a nyárnak talán megfelelő, de az évek átlagát jócskán alul teljesíti. 32-33 fok, ez a csúcsértékünk, mely nagyjából ilyen déltől már várható. Sok-sok felhő lesz felettünk, közepesen felhőségre számoljunk, és délnyugatias szélre, mely hát hozza majd a melegebb, nedvesebb légtömegeket. A hét hátra lévő része pedig nagyjából így alakul, 31-32 fokok mutatkoznak a heti csúcsértékeknek. Kalendárium hétfőre, 10-ére lőrinc ünnepel, Lórántal Csillával. Boldog névnapot kívánok mindenkinek, és már is hozom a Valmar dalát. Volt pár alkalom, Seal, és majd a My Baby is. Még a hírek előtt az a Night Shift és a vasárnapi levezető szett ez várja. A következő két órában én pedig búcsúzom, a holnap délutánban találkozunk legközelebb 2-től itt a Best End-en. István vagyok. Viszont hallásra!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják. Elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és Történelmi Vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy új

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Veszélyben a kőrizsfák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a körisontó kalcsódíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiónknak Bogya Sándor, a NIBI növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulás, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb epek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A

Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója a legjobb zenékkel Mixben. A lemezjátszóknál Németh.

Életünk legjobb zenéi a Night Shift-ben szólnak. Ez a 103.9 Best FM. A lemezjátszóknál német.

We shared more when we had less.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Közös ügy lett a környezetvédelem, új futszálcsarnok épül Nyírbátorban. Kerékpáros ifjúsági világkupa Nyíregyházán. Kis Dániel vagyok. Hónapokon át tartó felkészülés, közös tervezés, nehéz fizikai munka, kitartás és példás összefogás előzte meg azt a sikert, amelynek eredményeként a Nyíregyházi Egyetem Nyepe csapata nyerte meg az első egyetemi petkupát. A résztvevőknek először saját pethajót kellett építeniük, majd 3 napon keresztül a Bodrog árterében gyűjtötték és szelektálták a hulladékot. A műanyag, fém, üveg és kommunális hulladék különválogatása mellett a hajó irányítása, a stratégiai döntések és a csapatmunka is meghatározó szerepet játszott. A 9 csapat végül összesen csak nem 3000 kg hulladékot emelt ki a természetből. A Nyepe csapat nem csak a pontversenyben bizonyult a legjobbnak, a hallgató kreativitása a hajó szépségversenyen is megmutatkozott, ahol a hulladékok felhasználásával díszített, az egyetem színeit viselő tutaj megosztott első helyezést ért el, olvasható az egyetem közleményében. Új futszálcsarnok épül Nyírbátorban, a Sárkány Aréna csaknem 3250 négyzetméteres lesz, és a városközpont közelében épül fel, olvasható a Magyar Építők beszámolójában. A beruházással korszerű otthont kap az élvonalban szereplő Nyírbátor futszálcsapata, emellett az utánpótlás nevelést és a helyi sportéletet is szolgálja majd. A kivitelezés várhatóan csaknem 2 évig tart. A létesítményben a pálya mellett kiszolgáló helyiségek és lelátók is helyet kapnak. Nyíregyháza lesz a kerékpáros ifjúsági világkupa idei sorozatának záró állomása. Augusztus 13-án és 14-én rendezik meg a 2 napos versenyt, amelyen a junior korosztály legjobb kerékpárosai állnak rajthoz. Olvasható a város honlapján. Az első szakasz Tokaj és Ibrány között vezet, csaknem 90 kilométeren, a második pedig Vásárosnaményból indul, és 130 km megtétele után Nyíregyházán ért célba. A Nemzetközi Kerékpáros Szövetség versenysorozatának célja, hogy nemzetközi versenyzési lehetőséget biztosítson a fiatal kerékpárosok számára. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Most pedig indul egy

0: Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.
1: Az önposta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
2: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de nem tudtalak. Azért csörgök, hogy tud.

0: nearly done.
1: Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.
2: Egyszer majd úgy is hazatalál.
3: A 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.
4: Változatosan. Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.

Hétvégén is a legjobb hangulatban a Best FM-mel. A kikapcsolódásban ma is veled vagyunk a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Kérd a hajó, mégis evezek. Szerintem utoljára szeretek. Elköszönt annyit sugott kegyelem.
1: A Slágerek rádiója.
2: A Best FM.

0: vagy. Ott van veled a Best FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
1: Ismét új életfa program Nyíregyházán. A hűségben is segít a szeretett szolgálat. Még lehet jelentkezni a helytörténeti pályázatra. Kis Dániel vagyok. Elindult az új életfa akció. Nyíregyháza önkormányzata és a Nyír VV közös kezdeményezésében egy-egy facsemetével ajándékozzák meg az újszülötteket. A program 2014-ben indult. Azóta csak nem 600 csemetét ültettek el. A fák mellé kikerül a gyermekek nevétörző tábla is. A családok pedig aktívan részt vehetnek a fák ápolásában, gondozásában. A jelentkezéseket szeptember 15-ig várják, elektronikus úton. Ehhez mindössze a gyermek születési anyakönyvi kivonatának és lakcímkártyájának másolatára van szükség. Most azok a családok vehetnek részt a programban, ahol 2024. augusztus 1-e és 2026. július 31-e között született gyermek. Részletek a Nyír VV honlapján olvashatók. A nyári hőhullámok is veszélyesek az utcán élők számára. Az oltalom szeretett szolgálat éppen ezért a nyári időszakban is nagy hangsúlyt fektet a hajléktalan ellátásra, írja a nyíregyháza.hu. A nappali melegedőben most hűsülni járnak a fedél nélküliek. Folyamatos folyadékpótlással és hűtött termekkel várják a rászorulókat. A hőség miatt az elmúlt időszakban nőtt a látogatók száma. Naponta 130-an fordulnak meg a központban. A Bokréta utcai éjjeli menedékhelyet pedig naponta 100-an veszik igénybe. Még augusztus 19-ig várják a pályaműveket a megyei helytörténeti pályázatra. A felhívást több közgyűjtemény intézmény hirdette meg közösen. Szabolcs-Szatmár-Bereg és történelmi vármegyei múltjának történetéből címmel lehet benyújtani minimum 10, maximum 20 oldal terjedelmű, géppel írt dolgozatot. Pályázni bármely saját kutatáson, levéltári, könyvtári vagy helyszíni gyűjtésen alapuló helytörténeti munkával lehet, amelyet még nem publikáltak korábban. A legjobb alkotásokat díjazzák. A részletek elérhetők a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei levéltár honlapján. Híreink végén néhány mondatban arról, hogy milyen idő várható Nyíregyházán és környékén a következő napokban. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Beregben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb zápor zivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Most pedig indul egy újabb óra

Lustálkodj, hogy egész hétvégén a Best FM-mel. A hétvégi pihenés a legjobb a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebben is szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
1: Nyíregyháza legfrissebb hírei a 103.9 Best FM-en.
2: Veszélyben a kőrizsfák, még tart a jótékonysági akció. Ebb összeírás Nagykellóban. Kis Dániel vagyok. Veszélyben a kőrizsfák, a körisontó kalcsúdíszbogár két példányát még nyár elején fogták be szakemberek Beregsurány térségében, azóta pedig már fertőzött fákat is találtak. A területeken további ellenőrzéseket végeznek, hogy az esetleges gócokat minél előbb azonosítsák. A korai felismerés ugyanis kulcsfontosságú, mondta a rádiumnak Bogya Sándor, a NIVI növényegészségügyi osztályvezetője.
3: A károsítás első jelei közé tartozhat a hajtások és az ágak fokozatos visszaszáradása, a lombkorona ritkulása, valamint a levelek sárgulása és idő előtti lehullása. A kéreg alatt fejlődő lárvák táplálkozása során jellegzetes kanyargós S-alakú járatok alakulnak ki, amelyek megszakítják a fa szállítószöveteit. A fertőzött fák kérgén hosszanti repedések, elszíneződések is megjelenhetnek. A beteg fák körül fokozott harkályaktivitás is észlelhető. Súlyos fertőzés esetén a korona jelentős része elhalhat, és a fa néhány éven belül teljesen elpusztulhat.
2: Még tart a Ne dobd ki az iskolatáskád akció. 6. alkalommal hívták illetre a kezdeményezést. A cél az, hogy segítsék a rászoruló családok tanévkezdését, miközben a fenntarthatóság is fontos szerepet kap. A nyíregyházi hulladékudvarokban lehet leadni a használt, de még szép állapotú iskolatáskákat, tornazsákokat, de iskolaszereket is várnak. Petró Árpád, az IAK Nonprofit Kft. Cégvezetője a nyíregyházi televízióban elmondta, idén eddig már több mint 80 táska és egyéb más tanszer is érkezett hozzájuk. Az önkormányzat és a társaság akciójához még augusztus 21-ig lehet csatlakozni. Az összegyűjtött táskákat a Nyíregyházi Család és Gyermekjóléti Központ juttatja el közvetlenül a rászorulóknak. Számba veszik a kutyákat Nagykállóban, ebb összeírás kezdődött a városban. A 4 hónaposnál idősebb bebek tulajdonosainak kell kitölteni az erre a célra létrehozott ebb összeíró adatlapot, amit majd szeptember 30-áig kell eljuttatni aláírva a polgármesteri hivatal részére személyesen, postai úton vagy e-mailben. Fontos, hogy minden kutya esetében külön adatlapot kell kitölteni. A részletek elérhetők Nagykálló hivatalos közösségi oldalán. Marad a hőség Szabolcs-Szatmár-Berekben a következő napokban. Míg a napi maximum hőmérséklet továbbra is 30 fok felett, leginkább 35 és 40 fok között, addig az esti éjszakai órákban, a napi minimum hőmérséklet pedig 19 és 23 fok között alakul. Az előrejelzések szerint csapadék legfeljebb elvétre fordulhat elő, leginkább kisebb záporzivatar formájában, Nyíregyházán és környékén. A szél többnyire mérsékelt lesz. A pollenek közül a csalánfélék szintje jelentősebb a levegőben.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Most pedig indul egy újabb óra a 90-es és 2000-es évekből. A legjobb zenék változatosan. Ez a 103.9. Nyíregyháza zenei kedvencei a 90-es és 2000-es évek slágereivel. Változatosan. Éjjel-nappal. Ez a 103.9 Best FM.

a te zenéd, a te rádiód, a 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza, kedvenc rádió.

0: FM-ből.
1: A legjobb átadjuk.
0: A leghallgatottabbak. A legújabbak.
1: Best FM. Lejátszuk a legújabb,
2: a legismertebb,
1: a legszerethetőbb zenéket.

0: Nagyon jó a beszélgetőt hallgatom.
1: Hát útközben vagytok a kísérői.
2: Nagyon jó zenék vannak.
3: Mindig önöket hallgatom.
4: Nyíregyháza.
5: Nyíregyháza.
4: Best FM.
5: Szeretem.

0: SZFM.
1: SZFM. A legjobb zenék. A legjobb zenék. A fülnek, az agynak, a szívnek. Szerintünk nem csak a 20 éveseké a

0: Igen, mindenből a legjobbat.
1: A legjobbat.
2: Ez a 103.9 Best FM.
0: Nyíregyháza zenei kedvencei változatosan.

0: nem vagy egyedül. Most is veled vagyunk, mert ez a 103.9 Best FM.
1: Én nem akarok senki lenni, ha nem vagy itt.

A nyíregyháziak a jó zenéket szeretik. A jó zenéket szeretik. Imádják a legjobbakat. Imádják a legjobbakat. Igen, mindenből a legjobbat. A legjobbat.

0: Köszönöm a Best-FM-et, mert nagyon jó zenéket adtok, meg minden egyes műsorvezető, nagyon-nagyon imádom mindegyik őtöket.
1: Sziasztok, Tünde vagyok, Kinácsol, és évek óta a Best-FM Nyíregyházát hallgatom. Szuper rádió, szuper zenék, szuper műsorok.
2: 103.9 Best-FM, a legjobb zene.

0: Sziasztok!
1: Igen, mindenből a legjobbat!
2: A legjobbat!
3: Ez a 103.9 Best FM.
1: Nyíregyháza zenei kedvencei. Változatosan!
2: Változatosan!

A te zenéd, a te rádiód. A 90-es és 2000-es évek slágerei. Ez a 103.9 Best FM. Nyíregyháza kedvenc rádiója.

0: Azért hallgatlak titeket, mert az életem minden szakaszából a legjobb és legemlékezetesebb zenék szólnak, úgyhogy olyan, mintha nekem szólna mindig a Best FM.
1: Köszönöm, hogy vagytok nekem, és remélem, ez jó sokáig így lesz még.
2: Ez a 103.9 Best FM.